legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Light, ezt azon most a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka és hajnalban is. Hát Rádió 1-es, akkor ilyenkor még dolgozni kell. Egyetlen egy motivációt tudok, az pedig a zene, a nagyon-nagyon jó Rádió 1-es zenék. Taylor Swift-tel kezdtük ezt az órát, és hogyha még mindig nem értjük ezt a Taylor Swift jelenséget 2026-ban Magyarországon, hogy miért ekkora nagy sztár, szerintem nagyon sokat számít az, hogy a dalszövegei csillagos ötösek, nagyon-nagyon mélyen mondani valók, és aztán biztos, hogy mindenki megérti itthon. Hát akinek még nagyon erős dalszövegei vannak, és hát a zene is fantasztikus, az Ray, őt hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terőt eszembe jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: Begivel, Sam Feld, és az a Heart Like Mine, amit játszott a szettjében, arról az ember típusról szól, aki egyszerűen nem bírja a kötöttségeket, megzabolázhatatlan, mint Szilaj a paripa. Hozom már is ezt a dalt, itt a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása, Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki nem sokára belép az új korszakába, Dirty Blonde, az új album június 12-i megjelenés, és hát ugye azt eddig is lehetett róla tudni, hogy ami a szívén, az a száján. Például régóta nyíltan felvállalja, hogy bipoláris zavarral él, és a hangulatváltozásait, a fájdalmait is megosztja a rajongókkal. Ez a fajta drámai és sokszor zaklatott megnyilvánulás a bulvársajtóban sokszor úgy csapódik le, mintha folytonos krízisben élné az életét. Hát tényleg, hogyha követjük a social médiában, az olyan, mint egy ilyen állandó reality show. Bibi Rexa, New Religion, a Faithless klasszikus újra töltve.

igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi útátjáró biztonsági napot rendeztek. Együttműködik az egyetem, a SMAFC és a Hunyadi iskola. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Együttműködési megállapodást kötött a Soproni Egyetem, a SMAFC és a Hunyadi iskola. Az együttműködésnek már vannak gyökerei többek között a művészeti oktatásban. A különböző koncertek lebonyolításában, az egyetem infrastruktúrájának a közös használatában és a sportterén is. Raffai Balást, a Hunyadi iskola igazgatóját kérdeztük.
3: Azt gondolom, olyan értékeket vonultatunk föl, mind az egyetem, mind a Hunyadi általános iskola, amelyek közösek, közös céljaink is vannak, mind az oktatás, mind a nevelés terén. Ez jó alapot nyújt arra, hogy együttműködjünk abba, amit szívesen csinálunk együtt. Amit tud az egyetem specialitás nyújtani, az segítség lehet a diákjaink számára. Amikor mi tudunk valamiben segíteni, azt gondolom, hogy hasznos lehet az egyetemisták számára, akár a pedagógus képzésre, ha gondolok, akár a sport közös útjára.
2: Ma figyelmesen, holnap épségben, idén ezzel a szlogennel rendezték meg a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Napot. A kampány a járművezetők, kerékpárosok, rolleresek és gyalogosan közlekedők figyelmét hívja fel a biztonságos közlekedésre, az útátjárók veszélyeire. A Gyesev idén már 10. éve vesz részt a programokban, idén több dunántúli város, így például Sopron forgalmas vasúti átjáróiban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket vasúti szakemberek és a rendőrség munkatársai. Sopron önkormányzata, Kazuno városa és a Prokultúra Sopron közös rajz- és haiku író pályázatot hirdetett. A pályázatok az első soproni japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a Liszt központban. A program és a két pályázat is hozzájárul Sopron és testvérvárosa Kazuno között fennálló kapcsolat további erősítéséhez, valamint a közös szakmai és kulturális értékek ápolásához. További részletek a Prokultúra közösségi oldalán olvasható. Megvan a Sopronfest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész F. Zambu István tervezte.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes, könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előrehaladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az ami van tamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az igazán korán kelőknek is. Jönnek majd Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel. Az lesz a Beston, aztán pedig élőben a stúdióból. Most pedig Pierre David Guetta, aki úgy ontja magából az igazi mai slágereket, hogy olyan sűrű jönnek ki a kezei közül, mint ahogyan egy átlagember kihúzza a napokat a naptárban. Ugye Jennifer Lopez-zel jelent meg idén tavasszal egy menő dal, és most Bebe Rexha-val is a Sad Girls. A OneRepublic-kal is együtt dolgozott, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
3: De nem csillagászat itt reggel 6-kor
4: csillagászati volt. Csillagászati csillagászati azért nem ornitológia.
3: A két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
4: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
3: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
3: Hogy ez nincs. A fostos bugybokához?
1: Mindjárt. Csak, hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
3: És ugyanakkorának látszol.
1: Ugyanakkorának
3: látszol. Azt nem lehet
1: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
3: Oké. Jó.
1: Erről van szó.
4: Nem is a hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológiai.
3: És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történt.
3: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
4: Igen.
1: Ez puszta zámor.
3: Puszta zámor.
4: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott, igen.

0: jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámol is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek.
0: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kalap. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szaráfossa a kocsidat, ha alálsz. Oké. Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
1: Ufó gólya.
0: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
2: És ítélkezik?
1: De lehet, hogy...
0: Mi a szar történik a gólyán?
2: Ismerem, nem.
0: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
1: Azért a békát.
2: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják.
1: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
2: Igen, a hormonos, már érzik ilyen merbimbója, nem akarja, hogy hozzáérjenek.
0: Figyeld, ott megyek a kocsival.
2: Ez a rádiójáték.
1: Aha, semmit nem.
3: Sőt, egy a póza tetején nincs fészkő.
0: Nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
1: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején?
0: Figyelj, ott egy másik póza.
1: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
0: Ott is ül.
2: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
0: Ott ül a másik.
1: Szerintem
0: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
1: Szerintem téged figyelnek.
2: Ezt tudni.
0: Ez mi?
2: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
1: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
1: De már hogy
0: csinál.
1: Állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
2: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
0: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
2: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
0: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
1: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
0: Igen?
1: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
0: Igen?
1: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
0: Mi az, apa... hogy nem fér bele?
1: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
2: Azt írják, meg... hogy strihálnak.
0: Pusztazámor.
4: Hé, szép fiú.
0: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
2: Szopránó. Ez a szopránó.
0: Ez most hogy jön ide?
1: Szopránó.
0: Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
2: Igen.
0: Tony Soprano mindegyik?
1: Így van.
0: Mindegyik egy maffiózó gólya?
1: Arra várnak,
0: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
1: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
2: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
0: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
1: Választotta.
0: Ezek szingli.
2: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
0: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs ők kanapéja, mind fiú gólyák.
1: Őnek 10 év van oszlopa.
0: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
1: Úgy van.
0: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
2: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
0: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
1: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
0: Igen, ezért ő elmegy.
2: Pista, te mit csináltál itt?
0: Nem megy az asszony miatt.
1: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
0: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
2: de
0: egy póznán.
2: De lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek?
5: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
5: De
0: nem
5: nincs párjuk.
0: Fészket.
1: De fészket párjuk. Miért nem épít?
5: Mert nincs még párjuk.
1: De csak akkor építesz?
5: Igen.
1: Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Igen.
0: Nagyon érted a színvinétel.
1: Én nagyon bírtam.
5: Nem ivarérettek.
0: Ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
5: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
0: na jó,
5: akiknek
0: persze.
5: Az özvegyek, meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
1: Na de attól a fészke
0: ezt
1: még ott
0: cuki.
1: Van.
5: Na de, nem és akkor
1: a,
5: mit csináljon vele egyedül?
2: A gólyák pont út nézegetik után.
5: Haverokkal beszélgetik.
0: Beszámolok.hu per gólyák.
2: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
5: igen.
0: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott hát, a póznán, hát megőrülök.
4: Hát, hát, nem azért egy ölelést a végén belefér.
0: Gyere ide, ölejnek az asszony, már régen ölet, leszette valami csádi kongóízé paraszt.
5: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezetem. Özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy újra
1: nem
5: a
1: lehet,
5: férhez.
1: Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek?
0: Hármat láttam, tegnap este kártyáztak. Ez iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
2: Hánykor nyit a gólya diszkó?
0: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza. Egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
1: És kis kapszítások.
0: Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohács, ünnünk, itt jön egy balkanyar.
1: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
2: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
1: 8, fél
0: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
1: Haza nem megyek, amíg egy... A gólyák.
0: Ha nincs gólyás videót, haver.
1: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazod, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis tőlőre.
2: Jelöld meg a Google térképet, tudják, az arra járok.
0: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
1: Öcsém, én ezt ez ma
2: kinyomozom.
0: Ez. Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
2: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
1: Dobáltad őket, kamicsa.
0: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Béka.
0: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
5: Igen.
0: Azért ülnek ilyen szomorúan?
5: Szerintem igen.
2: Van több jelenlévő.
0: Igen?
2: Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
1: Szemtanú.
2: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
1: Mindegyik
0: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
1: Jó.
0: Igazolt.
1: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
2: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
0: Miket írnak rajtatok?
4: Kelep.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
1: Ó, persze.
0: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
1: Ja, és a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
0: Elmondom
2: én
0: neked,
2: örülök, hogy
0: figyelj.
2: Gyógyszert váltottál, amúgy.
0: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
1: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz.
2: Szürke hájú
0: kidörzsöd a szürke
1: hájú. Nagyon zörzsölöm.
0: Leviszed a vércukrodat 26-asra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás a gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
1: Lehet, ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
2: Majd ez csak meghallod a hátam mögül, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nálad WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
2: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
6: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatok és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
13: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közeledik a nyár, egyre több diák keres munkát. Könyvbemutatót tartottak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári szünet közelettével egyre több diák keres munkát Sopron térségében is. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt. A munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat, mondta a rádiónknak Fekete Ádina, a Pannon Work Sopron iroda vezetője.
2: Partnereinknél, a cégeknél, akik gyártótermelő vállalatok, a szabadságok alatt örömmel fogadják a diákok segítségét is. Ez általában azt jelenti, hogy műszakrendet kell vállalni, ami azt jelenti, hogy reggel 6-tól 2-ig vagy 2-től esetleg este 10-ig. Ez azért egy nagyobb kötöttség, egy nagyobb elköteleződést igényel, de sajnos a partnerek nem mindig tudnak igazodni ahhoz, hogy a diákok esetleg nem tudnak korán felkelni. Úgyhogy aki munkát szeretne nyáron vállalni, azért egy kicsit felelősségteljesebben kell ehhez hozzáállni, egy nagyobb kötöttséget igényel.
1: Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítések 80. évfordulójára készült el. Hazánkból a II. Világháború után több mint 200 ezer magát németnek valló honfitársunkat telepítették ki. Sopronban falva 2500 lelket számláló német közösségéből mindössze pár százan maradtak csak meg. A könyv szerzője Krisz András kiemelte, 26 interjú, illetve visszaemlékezés található a kötet. Több mint 150 gyerek versenyzett az idei soproni óvi olimpián. A megmérettetést a Hunyadi János evangélikus óvoda nyerte. A gyerekek 5 különböző megmérettetésen vehettek részt. Volt szlalomfutás, akadálypálya, váltófutás, kapura lövés és kosáradobás is. Az eredmény hirdetésen részt vett Farkas Ciprián Sopron polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy az egészséges életmódra nevelést és a szemléletmód kialakítását a legkisebb korban el kell kezdeni. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat. A voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is van lehetőség június 20-ig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza. A tökéletes, könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 15 perccel, jó reggelt, Eszter újra, hello, jó reggelt kívánunk. Sverkó, jó reggelt.
2: Újra, hello.
1: Újra, gyerekek, itt vagyunk, és esős nálunk, hát nem mindenhol, de onnan borús. Jön egy kis borús, kis nyári ziva, hogyan?
3: Zivető.
1: Zivahalós. Tehát ez olyan, kinéz az ablakon nála csüt a nap, és 2 kilométerre arrébb szakad, egy ilyen esők van most fölöttünk, onnan Budáról jön valahonnan, onnan, nagyon messze. Úgyhogy szépen esőbe üldögélünk itt, kicsit ilyen félhomályban. De nagyon szép a reggel, süt a nap, és nagyon keveset aludtam, gyerekek, és kicsit fázom, de minden rendben.
3: Szerintem én a bolygókat hibáztatom, ezért én sem tudtam aludni.
1: Nem tudtuk megnézni.
3: Igen. Én megnéztem, felmentem a tetőre megnézni, annyira azért nem volt látványos, úgyhogy nem hagyták ki semmit. De,
1: hát de felhős volt az ég, és nem láttál se. Láttad a két bolygót?
3: Lehetett látni a két bolygót, de olyan nagyon közel nem volt egymáshoz, hogy lehet, hogy másik bolygó volt.
1: Azt láttad, vagy két repülőt, ami leszállt tökölön?
3: Nem, a lányomnak a világítós játékait láttam, ami szemgolyómban
1: volt. Nekem olyan felhő volt, hogy én nem tudtam tegnap a Jupiter-Vénusz együttállást.
3: Hát Ferencváros felett pont ott nem volt felhő, úgyhogy én láttam.
4: Nektek még a nap is máshogy
1: sem. Azok közé voltak.
3: Ez 21:30 körül volt, amikor én fenn voltam. Nem volt teljesen sötét, de már világítottak a csillagok. Aha. 2 darabot láttam. Nem volt több csillag, csak az a kettő. Arra
1: az
3: volt,
1: bolygó.
3: Az a kettő lesz.
4: Neki csillag. Ami világít, az csillag.
1: Csak szólok.
3: Csillag.
4: Csillagok.
1: Csak szólok, az csillag. Bolygó.
3: Jó, hát mindegy.
4: Ne vágy már el ilyen potátó, magas potáta, szintű ízét.
3: Valami lesz. Hát
1: ez aminek önálló magas fénye van, az a csillag, amit a fény megvilágít, az a bolygó.
4: Na?
1: Imádom a csillagászat, a gyerekek.
3: Most verhetetlen. Bolygó?
4: Igen, tudjuk, hogy imádod, hiszen évekig állt egy rohadt nagy távcső.
1: Imádom. Mindent imádom. Amiben bele se néztél.
3: De hogy megvan még a távcső?
1: A távcső? Hát az hát ez jó kérdés. Szerintem én azt odaadtam, amikor, hát nem is tudom, hol van az a távcső, te az a helyzet.
4: Valakinek oda.
1: Valakinek, én ezeket általában elajándékozom, igen. Megnéztem, gyerekek, képzeljétek el, 50 perc alatt ér ide a fény. Tehát amit te tegnap láttál a Jupiterről, az az 50 perccel ezelőtti Jupiter. 900 millió kilométerre van, vagyis még a fénynek is 50 perc mire ide ér. Azért az milyen durva, ami 300 000 kilométer per szekundummal jön. Érted?
4: Mi van itt reggel 6-kor?
3: Nem, szerintem az vagy a tudomány.
1: Galaxisos fejtágítás.
3: A tudomány utat tört magának.
1: Nagyon
3: a Balázs agyában.
1: 50 percig utazik a fény. 900 millió kilométer. Felfoghatatlanul távol.
4: Messze van, mint a nap.
1: A nap az nagyon, a nap az 8 perc alatt ér ide. A fény az nap az ilyen 60-80 kilométer, 60-80 millió kilométer a nap, azt hiszem.
4: Öcsém.
1: Nem, várj, az a Mars távolság, a Föld Mars távolság a 60 millió kilométer. A nap az messzebb van. De az 8 perc. Ez 50 évig jön. Vagy 50 percet jön, bocsánat.
4: Na? Vagy valami.
3: Ez úgy érzem, a váltószámok elég nagyok.
1: Úgy érzem, hogy ez egy szaktanári.
3: Egy szaktanári.
1: De, ahogy gondolj... Év vagy 5 perc, vagy mindegy, valahonnan jön a fény.
3: 50. Elég, 50.
1: Nézzünk bele egy fénybe, legyen bele sok vodka, meg szóda, és akkor mi is belenézzünk a fénybe, gyerekek.
3: Úgy érzem, fényt. De amúgy, na jó, mindegy, szóval hogy a lényeg az, hogy ez most nagy dolog, és most ettől boldogoknak kéne lennünk, ehelyett pedig nem aludtunk jól tőle, akkor most akkor mit várhatunk még el?
4: Pedig megfejtették tegnap, mindenki ezt fejtegette, hogy ez most micsoda jó dolog lesz majd nekünk.
1: Kapuk nyílnak, megoldódik azok minden, azt mondták, és a rákba lép a Jupiter, úgyhogy az nekem különösen jót jelent, azt mondták már, hogy a rákoknak.
3: És de te egy ilyen hithű rák vagy?
1: Én egy nagyon hithű rák vagyok. Én egy nagyon rák
3: nagyon
1: vagyok,
3: rák
1: igen.
3: Vagy?
1: Igen. Remélem csak lelki szinten, fizikai szinten, még nem vettem össze elváltozás.
3: De... Igen, de mindened rák vagy, csak egy kicsit vagy rák? Vagy hát,
1: én szerintem full rák vagyok. Full egyet rák előre, kettőt hátra. Óvatos, családcentrikus, kedves, kiegyensúlyozott,
3: hogy
1: szeretett.
3: Látom a vízben viselkedni.
4: Hogy mi kiegyensúlyozott, szeretette, kedves, szeretetteljes.
1: Szeretetteljes, odaadó. Nehogy nem tudom. Ez van, gyerekek. Na, te meg voltál gólyát nézni?
4: Hát bizony.
1: Hát én meg láttam a sztoridat tegnap.
3: Kigújultál, de rendes ember
1: hát
3: vagy te,
1: mi volt az a sztori?
4: Szeretnék nagyon. Én megnéztem a gólyáidat.
1: Oda vágott ilyen fészkelő gólyákat. Hát ráéztem, mondom.
4: Nem igaz. Te akkor nem nézted végig?
1: Nem nézem végig, hát mert én... már ilyen félálommal egyszer csak láttam, hogy sztorit rakták ki, és belenéztem, mondom, ez hülye, ez valami bokorba lapul, és fészkelő gólyákat nézzenek, pont az ég, ezek póznán ülnek, nem fészek.
4: Nem nézted végig
1: nem,
4: a
1: akkor
4: videót,
1: megnézem.
4: Nézd meg a videót, és akkor utána tudunk róla beszélgetni. Jó. Egyébként kint voltam a helyszínen, és a fészkelő gólyák, tehát van fészekben,
1: van fészekben gólya, igen.
4: Van családi gólya is, azok ott voltak, már a kis fészkükbe ültek, apa gólya, anya gólya, gyerek gólyák, tehát minden ott volt, és meglettek az oszlopok is, de csst, nézd
1: de
4: meg csin, a videót.
1: De itt a sztoriba. Ugye, bokorba, hát ugra, bokorba rejtőzködik társcsővel a kezében.
4: De is, nem jó, mert szöveg is van benne.
3: Úgy is, óriási, óriási, de nagyon tetszik, igen. Ahogy megvágtad a videót, ha, is, ez önmagában.
4: Rengeteg meló van benne, de várd, de te sem nézed végig.
3: Mert elmagát elkapcsolt.
4: Igen? Ennyi? 10 másodpercet adott? Kár. Igen. Na mindegy, szóval, hogy találtam valamit, ami gólyának tűnik.
1: Igen, igen, jó? Megnézzük majd. Megnézem, én nem néztem végig, csak ránéztem az első fészekre, mondom, hamisítvány!
4: Egyébként ott vannak, ha tovább mész, csak te ugye lefordulsz a település felé, én jobbra. Meg elmentem balra a szemét.
1: A szeméttelep, és ott fészkelő gólyák is vannak?
4: Ott figyelj, ott minden oszlopon van egy fészek, és tele van gólyával, ahol te mész. Mész...
3: Gyere haza! Pityu! Pityu,
4: valami
1: ahol én, de ott volt, akkor ott voltak a póznán. Na majd a sztoriból kiderül. Ne spoilerezz.
4: Majd megnézed.
1: Igen.
3: Na,
4: de én kimentem.
1: Jó, ez le a kalapa, hogy ez el te oda ment.
4: Érted, maga Balázs Attenborough szőr.
3: Én addig nem nyugszom, amíg nem lesz egy olyan videó, hogy összeráksz valamit, és beleköpöd valamelyiknek a szájába. Tehát, hogy az legyen, hogy ott vagy a pózna tetején.
1: Kiadtam az ukázt, Feri Attenborough kiment, és helyszíni szemlével megnézte a gólyákat. Úgyhogy nagyon helyes, nagyon helyes. Akkor a póznán ülő gólyák. Mindjárt megnézem a sztorida, de láttam, mondom, már csak ilyen félálommal valahogy így felfedeztem, aztán így elaludtam, nem néztem végig, de láttam. Jól van, gyerekek, egyébként gyorsan egy SMS, csak hogy mi a helyzet, mi van, hogy vagyunk, hány nap, 9 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet. Gyerekek, megjött a szokásos SMS, köszönjük szépen. Kovács Boglárka vagyok, 13 éves, de aranyos, esetleg játszhatnék egyet veletek, hogy jól induljon a napom. Ilyen kis gyerekek nem is szoktak nekünk így írni, nem? Hogy Bogi vagyok, 13 éves.
3: Olyan nyári szünet, már most rá fognak érni, írogatni nekünk.
1: Igen, tudjál. Most megszállnak minket. Megszállnak
3: egész nyári szünetben matekkorrepetálást fogunk tartani a rádióállomáson. Csak mondom nektek.
1: Igen, igen.
3: Ezzel tudjuk csak őket távol tartani.
1: Minden nap matekozunk egy kicsit. Göteborgban lakom, jönnek a fehér éjszakák. 30 év után nem tudtam még megszokni, hogy évfélkor még világosan, és 4 óra akkor már fel kell a nap. Nincs alvás. Miért Göteborgban nincs redőny? Vagy...
4: Na, ugye, hogy milyen érdekes, hogy egyébként, ha van redőnyöd, akkor se tudsz aludni.
1: Hát nem, mert biológiailag a tested azt érzékeli, hogy világos van, nem termel melatonin, nem kezd el megnyugodni.
4: Na de ha bemész a lakásba és leereszted a redőnyt,
1: szerintem a természetes az sötét az nem ugyanaz, mint ha lesötétítesz. Tehát, hogy valószínűleg kell egy ilyen, valóban hogy egy ilyen sötét és elcsendesülés, de nem tudom. A Göteborg éjszakákban nem vagyok annyira otthon. Nyári szünetben csak gyerekek játszhatnak. Igen? Legyen egy ilyen?
4: Nem. Hát egy hétig maximum.
1: Megutáljuk őket.
3: Nem is tudunk bánni velük.
4: Ahogy szoktuk mondani, saját gyerekeidet szereted, de a mindenkiét nem feltétlenül, vagy nem annyira. Igen, egy hetet megcsinálhatunk.
3: Nem akarom bántani őket. Tehát az, hogy azért tudjuk, hogy itt reggelente még nincs minden átgondolva. Szóval legyen az, hogy mértékkel beengedhetjük őket.
4: Csináljuk azt, jó. Hogy elindul a nyári szünet, akkor az első hét az övék.
1: Jó, aztán utána engem más gyereke már nagyon tud idegesíteni, úgyhogy elég.
3: Jó,
1: ott a sajátjaimat szeretem, jó. A többi idegesít.
3: Balázs az egyetlen ember, hogy a tutira nem fog kiderülni, hogy pedofil, mert...
1: Nem. Vidin az a sajátomat nagyon aranyos, meg a haverét, meg a barátét, a többit viszont minél veszem. Ha az hallgassa a saját anyja.
3: Ha elkezdtem néznem ugye Michael Jackson dokumentumfilmet.
1: Ugye, hogy rákattansz?
3: Hát figyelj, azért ez nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű szituáció.
1: Megterhel, megvisel, kemény. Én ilyen fél részekbe tudtam megnézni. Ül a gyerekkel kézen fogva, és úgy nyilatkozik, meg a lakása, meg a szobája, meg az egész.
3: Plusz olyan volt a körben, mint nagyapámnak, amikor a 90. életévébe lépett, az is fura volt. A másik meg az, hogy a gyerek ahogy nézett rá, az volt a fura. Tehát, hogy és ez nem is igazán gyerek, hát ilyen 12, tehát ilyen olyan Nagy fiús volt.
1: De közben tolószékbe ült, közben az egész.
3: Igen. Ilyen,
1: mondom, az ermesztő ez a három rész, tehát ez engem is megviselt.
3: Meg még a második rész. Ott járok most még, hogy bekerült a hát problémájával a kórházba.
1: Aha.
3: A tárgyás közben. És hogy hogyan gondolnak erre a védelem és a vádnak a
1: nagyon jó. Tényleg nagyon-nagyon jó. Tök sok új felvétel, tök sok archív felvétel, Neverlandról olyan képek, amit szerintem se az HBO, se semmelyik dokumentumfilmben nem láttál. Tényleg jó. Tehát, hogy tényleg nagyon. Nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon
4: és miért utálják most a Netflixet ezért? Egy csomó Michael Jackson rajongó.
1: Hát nyilván azért, mert már halott, nem tud védekezni, valaki, aki már meghalt, azért... arról most csinálni valamit, tudod, csak csupán egyébként anyagi, meg hát meg azért ebben van nyilván egy nagy anyagi megfontoltság, és már ő már védekezni nem tud. Tehát, hogy ezt így a Jacko rajongók azok ezt így szentségtörésnek gondolják, hogy most már egy halottat ne alázzunk többet, de közben meg baromi érdekes, hogy a vád és a védelem, és egyáltalán hogy gondolkodott, meg milyen volt.
3: Meg a családja is érdekes nekem, az, hogy milyen, tehát hogy az arcuk.
1: Tehát, igen.
3: Hogy milyenné torzult az arcuk azoknak az embereknek. Azért így érdemes megnézni, hogy igen. Hát azért ez nem úgy magától szokott megtörténni.
1: Igen. Ti most a Michael filmről beszéltek, vagy a új sorozatról. A Michael film egy kalapszar, tehát arról biztos nem, mert az egy ilyen agyon ideologizált, ilyen idealizált borzadvány, szerintem az a Michael film. Ez egy háromrészes Netflix dokumentum sorozat a 2005-ös nagy Michael Jackson pedofilos perről, annak az előzményéről és az utóhatásáról. Ez 3-50 perc alatt letekerhető rész. A Netflix-el jött ki, fogalmi is mi a címe, de megtalálod.
3: Meg amúgy, ami szerintem nagyon röhelyes, az így az amerikai igazságszolgáltatási rendszer, tehát ahogyan ők ezt csinálhatják meg.
1: Igen, és az esküdtek közül mindenki Jacko rajongó, és kész van, hogy ott ület, és érted, a Jackóról beszélt, tehát hogy mennyire részlehajló, az is közben ugyanakkor, hogy... Szóval, hogy az ítélet.
3: Igen,
1: ez a címe.
3: Igen, az egész rendszerük szerintem olyan szempontból az, hogy a sóra épül, hogy a meggyőzésre épül, hogy nem gáz az, hogy megfélemlítesz embereket, nem gáz az, hogy nagyon-nagyon határátlépő vagy egy tanúval kapcsolatban, meg ilyesmi. Azért ez így megnézni ennyi időtállatban nagyon ijesztő, hogy ez így náluk nem, hogy alap, hanem teljesen oké.
4: Én mondjuk azt az egész rendszert nem értem, hogy odaültetnek X ilyen átlag embert.
3: Bekasztingolt random 10 ember. Igen,
4: random 10 embert, akik döntenek egy izében, egy halálesetben,
1: nagyon
4: egy zaklatásban, egy bármiben.
1: Nagyon érdekes
4: nagyon
1: ez
4: az
1: igen.
4: Egész rendszer.
1: Tök más a rendszer. Ja.
3: Senki nem akar az ember lenni, aki úgy kerül be a médiába, hogy aki miatt elítélték Michael Jacksont, aki a világ legnépszerűbb ember ebben a pillanatban. Tehát, hogy azért ez is egy komoly dolog szerintem, hogy ott ülsz oda. Igen.
1: Elképesztő a védügyvédjük munkája, jogászként mondom. Ja, abszolút, tényleg érdemes megnézni. Még annak is, aki nem feltétlen Michael Jackson rajongó, én például nem vagyok feltétlen az, de hogy közben baromi érdekes dolgok derülnek róla ki, úgyhogy tényleg jó. Hát azért, figyelj, Netflix azért ezeket nagyon össze tudja tenni. Tehát, hogy amihez értenek, az ezeknek a sztoriknak úgy a feldolgozása, hogy az valami egészen elképesztő. Dokumentumfilmet megcsinálják úgy, hogy izgalmas, és nem tud abba adni. Tehát, hogy ilyen...
3: Emlékeztek Marie Kondóra, aki rendet rakott a házakban? Tudod, hogy így volt egy ilyen nő, aki azzal foglalkozott, hogy bányis, mi az, ami boldogságot okoz még neked, és ja. Nem azt kidobja. Tudod?
1: Ja, tudom, ez a nagy takarító, ez a japán csajszi.
3: Igen.
1: Könyve is van,
3: igen. Őt volna küldeni a házába Michael-nek.
1: Mi volt? Tehát Jimmy Csepeli villajátszóroz meg 5000-szer. A világ minden tájáról összevásárol, teljesen értelmetlen műkincs, csak egy szobában. Gicses szobrok és minden, ami között ő úgy lépked, tudod, de hogy itt se elrakva, se felhelyezve valahova, hanem így összetrágyázva egy ilyen hangárba. Tehát, hogy tényleg felfogadatlan.
3: 300 ezer dolláros vázák, így egy párban.
4: Az értelmetlenség maga.
1: A teljesen. Felfogadatlan.
3: Ezt is vettem, ezt vettem, így kommentál. Azt tudod, hogy mi az, tudod. Meg van véve, és rajta van még az AC-dula.
4: Hát, hogy tovább adják, tudod.
1: Hát ő Henrikben úgy vásárolt, hogy lezárat, és akkor azt hiszem.
3: Zébek a Flying Tigerben.
1: Igen, mi vagyunk a 100 forintos goldban.
3: Másik kicsit a költségvetés, de azért ez kőkemény. És akkor megy este a saját Vidán parkjában, ami teljesen fura üzen, és ott van egyedül, tudod.
1: És egyedül van, és azt mondja, az egészet azért építette, mert neki kimaradt a gyerekkor, és ő szeretne gyerek lenni. És közben tök szomorú, tökre megsajnálod, az egy pillanatban gyűlölöd, hogy valószínűleg pedó volt, a másikban nem hiszed el az egészet, és egy kisfiút látsz, aki össze van törve, és gyászolja a gyerekkorát, szóval, hogy ilyen, nagyon érdekes.
3: Az volt, amikor így ugye kiderült az egész, hogy lesz tárgyalás, és akkor ott Michael Jackson a hófehér arcával, és a fater meg veri az asztalt, rasszizmus! Hogy akkor, hogy az,
1: igen.
3: Hogy akkor azt egy érezték, nem? Hogy azért ez egy kicsit most így fura.
1: amire azt mondja a Jacko, hogy neki ez egy pigment hiány, és tényleg jön le a feketeség a bőrére, és ezt megint vagy elhiszed, vagy nem, szóval, hát nagyon.
3: Azóta sem láttam senkit, akinek ilyet csináltak volna.
1: Igen, aki hófehér lett volna úgy, hogy olyan fekete volt, mikor Jackson 5-ben volt, nem tudom, tehát hogy így.
3: Igen, de hogy ezben az érdekes, ugye azt mondja, hogy vitiligója lett fiatalkorára, de ugye ez meg foltokban kezdődik.
1: Igen, tehát a kezét, de a kezét ott mutatja is az igazi, vagy nem a bozi filmben.
3: Na, azt nem láttam. Hogy vitiligós, ilyen foltos volt?
1: Igen, foltos volt a keze, igen.
4: Összeértek a foltok, kész.
1: Na jó, van,
3: gyerekek. Sokat keresett, hogy már muszáj volt fehérét transformálni, hogy elfogadják ezt így a helyi.
1: Megyünk, jó? Fantás Duci is itt van velünk, írt nekünk. Szia, Ducika. Jövünk mindjárt. Jó, fél hét van, egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
2: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forintot tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
16: Skoda. Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83.000 forint helyett 163.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
17: Indítsd a nyarat egy cseppnyi élvezettel! Június 12 és 14 között egy csepp fesztivál Hegykőn. Kézműves sörök, díjnyertes pálinkák. Az ipák élek gyümölcsös sörök mellé helyben készült ételek. Remek hangulat és élő zene. Fellép a nemzetközileg elismert szájharmonikás Pribojszki Mátyás együttese. És újra lesz Beatles emlékest a The Beats-el. Egy csepp fesztivál Hegykőn június 12 és 14 között. Részletes program a hegykő.hu oldalon.
18: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújít? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
19: Vágj bele most, tízes később. Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
20: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
21: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
22: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
23: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
24: Reklámot hallottak.
25: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Megvan a Sopron Festbora. Díjazták a Vízvilágnapi rajzpályázat nyerteseit. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopron Fest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, száraz fehér bor a fajta üdegyümölcsös karakterét mutatja meg. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész Evzámó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a Soproni Turinform üzletben. Két hosszú slíren, valamint egy vezérlőkocsi állt szolgálatba a Gyesevnél az elmúlt időszakban. A Soproni Székhelyi Vasúttársaság tavaly vásárolta az osztrák SGP-től a járműveket, amelyek felújítás és festés után kerültek forgalomba, és szállítják az utazó közönséget. A kocsik legtöbbször a Celldömög-Zalaegerszeg viszonylaton közlekednek, de találkozhatnak vele az utasok Celldömög-Szombathely, valamint Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. Díjazták a Vízvilágnapi rajzpályázat nyertesei Sopronban. Csaknem 200 pályamű érkezett, amelyek közül óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriákban hirdettek nyerteseket. Az óvodás korosztályban Orsoma, a Fertőhomoki óvodából, az alsósok közül Kövér Dominik, a Lövői Általános Iskola tanulója, a felsősök között pedig Raus Dóra, a Soproni Lakner Iskola diákja végzett az első helyen. Dobovánczki Anna és Holosi Nóra külön díjat kapott a Soproni Vízmű ZRT pályázatán. Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok, megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítésnek 80. évfordulójára készült el. A könyv szerzője Kriss András volt. Hét magyar játékosának maradásáról számolt be a Sopron KC férfi kosár.

0: Hőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarokra, ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó időjárás, Ferenc, valamit.
2: Az mindig jó, egy jó időjárás, az nagyon kell az embereknek.
1: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szerelvénybolt úr is visszatért. Köszönjük szépen.
4: Kicsit hiányzott már amúgy.
1: Igen, igen, szeretjük a régi szponzorok viszonylag. Ha már jön a nyár, megy a hajókázás, egy vézolik a Balatont kérhetnék hét után. Á, gyerekek, azért az fődalként az belehallgatunk, de azért 3 percig az menjen, az arra azért viszonylag kicsi az esély. Azt
4: nem, miről beszéltek
2: amúgy. Nem, hallgass meg, ikonikus.
4: Vézolika?
1: Vézolik a Balaton. Nincs meg Vézolik a Balaton nincs, című
4: nincs,
1: dala?
4: Nincs.
2: Vézolikának hát sajnos az utolsó évét, vagy éveit tettük nagyon boldog gázzal. Fölkaptuk ezt a dalt pont a balatoni hajókázás alkalmával. Hát egy pusztítóan jó nóta.
1: Pusztítóan jó nóta, igen.

0: egy olyan előadótól, aki később meghalt, de szegényként, hát azért idősebb volt, de hogy mi fölkaptuk ezt a dalt, és ez eljutott hozzá, hogy országos rádió játssza az Judát, és ezzel borzasztó nagy örömet szereztünk. Imádta, nagyon kedves kis teremtés volt, leadtuk párszor a dalát, meghallgattuk, nagyját tettük a dalt, rengeteg meghallgatása lett a YouTube-on utánunk, és hát és aztán meghalt, de hogy tényleg az utolsó évében nagyon boldog volt, mert hogy játszottuk a dalát. És gondold el, de létrehozott egy olyan dalt, amit nem hiszel el, hogy az milyen az a dal. Tehát, hogy...
1: Delfines csúszdás.
0: Delfines csúszdás.
2: Óriási latinba.
0: Hello Balaton, itt vízi-vízi-vízi delfines csúszdás. Tehát ilyen felfoghatatlanul rossz.
1: Nem tudom, hogy beszéltetek-e róla már a rádióban, de hogy nem beszéltünk szerintem erről, vagy legalábbis én nem voltam itt.
0: Hüvelyszárasság?
1: Hogy igen. Igen. Nem jókor mondtad, Balázs, most ebből nehéz ez ki. Jó, majd a következő megszólás nekem felhozom.
0: Jó, erre most ne tegyél akkor komolyat, mert akkor megint jövök ki vele. Jó, jelzem, nem tudom, mit akart mondani, és ez a poénkodás még a megszállás előtt volt. Tehát nem tudom, hogy mit akar, de most ne keverjél valami nagyon komolyban, mert akkor
2: nagyon rossz kérdés. Most nem tudom, hogy
1: mi? Most ebből jó szalagcímek születtek volna. Na mindegy, na már ha a hüvelygombáról beszélünk, akkor viszont tényleg
2: gyorsan
1: tudok váltani, ha erről van szó. Na szóval. Állítólag új típus ütötte fel a fejét.
0: Van egy bizonyos krém.
1: Champion. És nagyon ízletes különben. Szóval, hogy jó, mindegy, volt egy téma, de most akkor nincs.
0: Nem, erre nem lehet ráhozni. Nem. Akkor mivel lejátszunk, és utána ráhozod.
1: Jó.
0: Tehát játék után szűzen neki megyünk a témádnak, jó?
1: Jó.
0: Na, legyen ez akkor. Játszunk egyet, és akkor utána újra ráfordulunk.
1: Jó.
0: Újra ráfordulunk. Azt a számot még én ajánlottam nektek. Kazi, simán lehet, köszi. Abszolút lehet. Vézolika koncertet is csináltatok.
2: Tényleg. Pont a valahol volt. A Balatonon voltunk szerintem, akkor volt az első hajós kitelepülés, vagy a második.
0: Úristen, és meghívtuk a hajóra, vagy valahova. Tényleg, atyaisten. Azt a mindenségét, mennyi minden történt itten, kérem szépen. Te jó Isten. Na, itt van a játékosunk, halló, jó reggelt.
3: Halló, szervusztok, Lajos vagyok, sziasztok!
0: Lajos! Hát micsoda a lelkesedés, Lajos, így
1: kell. Hely, oldalúbok vannak igen. Mostanában. Ja.
0: Nagyon jó a hangod, Lajos.
3: Szépen, hát ott a helyem a stúdió.
0: Abszolút.
1: Igen, egészséges önbizalom.
0: Hangod jobb, mint a telefonod, de nem, ne semmi baj. Fúj a szél, vagy lenyelted közben, vagy kaputelefon, vagy mind vagy, hát Lajos?
3: Azért ez nem az a világmárkák, amikön ti beszélgettek, tehát azért na, ez egy kicsit már viharverte.
0: Igen, hallom, ezt úgy be a mikrofonnál, meg úgy mindenre halljuk.
1: Balázs, akkor te mobiltelefonjához képest.
0: Igen, van a csízi.
3: Hát ez is hasonló, mert ezt már mondjuk nem is gyártják szerintem szegénykémet, úgyhogy ez már vége.
0: 21-es Nokia?
3: Hát mondjuk, majdnem, Edgy képzelte, úgyhogy
0: ez meg... Edgy telefon, aktív flippes Ericsson.
1: Majd 62-10-es volt a bizniszmeneknek a telefonja.
3: Hát, aminek ki lehetett hajtani a kis...
1: Nem, a 62-10-esnek ilyen csukjá, nem csukjája van, hanem ilyen püspök sapkája volt.
0: Püspök sapkája, az volt, és aztán volt a banán, amivel a Neo a Matrixba telefonált, és akkor mindenkinek banános ilyen megnyomtad, és így leugrott a banán része a telefonon.
3: Hát az Nokia, az a Nokiák.
0: Az Nokiák voltak, igen.
1: Úristen, bárcsak lett volna annyi pénzem, hogy csak annak a kopincsát megvegyed, te jó.
0: És hát a polifonikus csengőhang, ne felejtsük el, hogy azért ott a TVR-hetet, ha megvetted, akkor a 7792977-ből lecsengőjagmosztad a fürelizt.
2: Nagyon rossz minőség.
0: Nagyon rossz minőségben meg tudod neked szó, és így van beírva. 7-7-2-8-2-2-3-5-5, és ezeket benyomogattad a gombokat, és szólt neked. Hát is le lehetett tölteni csengőhangokat, de megőrülsz, mi volt a kezdeti mobil időszak, hát azért azok nagy dolgok voltak.
1: Most veszek magamnak egy 62-10-est.
0: Az nagyon jó.
2: Nehogy lehallgassanak azért.
0: Na jó van, te Lajos. Jól van, van most... német márka eladó, érdekel-e? Kérdezik itt többen. Kivel játszanál, Lajos?
3: A fejetlen kis kocsákat, úgy van.
0: Hagyjad már, bolondok, ezek nem tudnak semmit, igazad van, persze. Na?
3: Azt mondja, hogy mondjuk ki legyen, hát mondjuk a legnagyobb falra vadászok, akkor már legyen Balázs.
0: Ez főleg, hogy ide van írva, hogy velem akarsz játszani. Jól van. Oké, Lajos, játszunk akkor egyet, jó?
2: Na figyelj! 3-2, tessék!
0: Itt vagyok. Na szóval, hogy a telefonod kevésbé jó. Tudtad?
3: Hát, tudtam róla. Egy jó ideje, így van már. Szenvedünk vele, így van, de azért szeretjük. Hopp, leesett valami, vagy mi? Leestél a székről? Mi történt, Balázs?
0: Leestem, a telefonhangod alapján leestem a székről, nagyon szeretem a telefonodat.
3: Ne őrítsél meg, azt a betyár úristen. Mesélj magadról,
0: Nagy valami,
3: úgy van, te is, ami önéletre. Hát, miből gondoltam, hogy te ezt? Balázs, miből?
0: Valahogy így a hanghordozásod, meg ugye az egész orgánumod, meg úgy... Mit tudom, én olyan kis csibészes
3: vagy. Miket halasz ki? Te ebből a telefonbeszélgetésekből.
0: Mivel foglalkozol, Lajos? Autókereskedő vagy, zöldséges.
3: Hát mondhatnám azt is, hogy ne perdel, mégse, ugye? Mégse. Mert semmi közöm nincs hozzá. A seregben dolgozok, Balázs, egyébként. Sofőrködök, mint olyan.
0: Sofőrködsz a seregben.
3: Így van. Így van, vadakat terelő juhász.
0: Mi van?
3: Meg amit még el tud képzelni.
0: Azt a mindenit, Lajos! Csiringélnek
3: el. Elment egy autó mögötted, vagy mi történt? Mi volt ez a hangzavar? Mert az, hogy én itt félreálltam a útmentén, az egy dolog.
0: Hűvisz egy kicsit üzemi hőmérsékletre. Úgyhogy így felfort a vizet, Lajos, nyugodjál
1: meg. Lajos, az a fajta férfiak, olyanokat szokott mondani, hogy olyan jól nézek, élesztél.
3: Az automat körülbelül olyan, mint a Fiesta. Na már ki, mondtam rég, vagy mi az az?
0: Hát Lajos, igen, szóval, hogy azért veled se lehetne könnyen a balatoni éjszakák.
3: Ne őrítsd meg. Már rögtön az elején? Mennyi volt? 2 másodperc?
0: Nem, megvagy, Lajos, ki eltelt az 1 perc, és két nyertél, megnyerted a játékot.
3: Nagyon veszelek, Balázs, hát erre készültem már mióta, 16 éve.
0: Óriási vagy, Lajos, imádom.
1: Az a fajta sofőrtől, amikor mindenki kapaszkodik így a mellette lévőben, hogy...
3: Minden esetre erre jártak, ugorjál be, aztán...
0: Mindenképp, Lajos, hát üldözni foglak a szeretetemmel, amerre megyek, keresni foglak. Az ide az hova? Tehát hol vagy? Mert hova ugorjak?
3: Balatonvilágos, kérlek szépen, jó? Leugrasztott egy kicsit a pályáról, egy kicsit korábban, aztán kész. Nézd tovább. Szoktál te arra siófogra tankolgatni is, tudtam, csak nem fizetsz, nem? Vagy ilyenek. Előfordul.
0: Hát te Lajos, nem volt olyan? Megnyitottad a rakétákat, Lajos?
1: Egy nagyon személyes, hogy a slam poetry.
0: Nagyon jó szállt. Most hogy megindult? Passzív-agresszív, Lajos kicsit passzív-agresszívben is van, mindenhogy van.
2: Jó, Lajos, nyertél, megnyugodhatsz.
0: Igen, megvagy, kézzel is mutatjuk, hogy mi?
3: Halál nyugodt vagyok, Ferikém, egyébként. Neked is jó hallani a hangodot, hisz meg aztán fűzhetnél a kerti. Valami jó kis bográcsot nekünk, mit szólt hozzá?
2: Megyünk, mindenféleképpen ott lesz.
0: Lajosnál nagy zsuga van, gyerekek, nagy zsuga. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, Lajos, mutatom a zsugát.
3: Az önnyereményed
4: 50 ezer forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jó
3: munkából. Wow! Mi ez életre szóló, micsoda?
0: Lehúzom a díj. Bárintat, én kicsit félek a múlt.
3: Mi ez?
0: És ő csak mondja. Lehúzom meg itt. Sos visszállom.
3: Lehúzál, meg ne próbálsz. Hello.
0: Óriási vagy, Lajos, nagyon nagy forma vagy. Jól van, napoljuk az ajándékot akkor neked, és...
3: Köszönöm szépen, szuperek vagytok.
0: Jó, köszi.
3: Valamikor, rendben. Köszönöm, örültem nektek. Hello, sziasztok.
0: Lajos az a társaságban az az ember, akivel beülsz valahova sörözni, és 20 perc után pokollá válik minden. Csak ő kapja a fókusz, csak ő van fókuszban, végig tolja az estét, mindenre van egy sztoria, mindenkit nagyon lehozt, és mindenki néma csön egy üvegsörrel ül a kezébe, hogy jaj, de elfáradtam, pedig
1: Lajos,
0: meg se szólaltam.
1: Lajos az a fajta ember, akit minden harmadik osztálytalálkozóra hívnak csak meg, mert ki kell pihenni.
0: Igen. Lajos egy korsosör a Balatonon, az 3 hónap közmunka. Nagyon kemény.
1: Jaj,
0: de bírom karakter, hogy én szeretem a karaktereket, még ha sokak is, mert hogy valamilyen, tudod? Tehát ez, én bírom.
2: Képzeld el, hogy mondjuk ő a sofőr egy ilyen szállító úton, te pedig a pakoló ember, és 8 órát ültök egy fülkében. Na,
0: azt mennyire
2: jó.
0: Itt vagy még, Lajos?
3: Hogy ne lennék, úgyhogy mitet hallok ám, amit dumáltok rólam? Figyelj ide!
0: Visszaraktam
3: a kérdést! Nehogy a kizonyjel vallom!
0: Mondom, teszek egy próbát, hát teremtetted le, de nagyon szeretem, hogy te itt vagy.
3: Semmi esélyed! Hogy ne lennék! Meg se szabadultok tőle, figyelj ide! Most már oda szólok a főnöknek, hogy kicsit kések, jó? Egy olyan másfél órát.
0: Jó, persze, szóljál.
3: De hát azért benne zárjátok a kaput, ennyi, addig dumálok.
0: Jó, mindenképpen szóljon a főnöknek, hogy akkor kicsit késsel. Jó,
1: és
0: van.
1: És fel az elvényóról van véleményed.
0: És milyenek a balatoni esték, Lajos? Milyen a balatoni világos élet? Jó nyáron, pörgés
3: van? Hú, gyerekek, Isten király. A tavé és szúnyog mennyiséghez képest azért most már visszacsipatok. Nem tudom, te hogy vagy vele, de azért mondjuk ettől tartunk meg, azért már bénultak ezek a szúnyoglárva inváziók, de...
2: Kérdezik tőled, Lajos, hogy a fülkében nem szivárog vissza egy kis kipufogó gáz?
0: Yeah. A fülkébe. Na jó, van, Lajos. Vigyázz magadra, örülünk, hogy megismertünk. Nagy fazon.
3: Csáu. Én is örültem.
0: Tedd le nyugodtan. Csáu. Ő nem tette le, ő kivárt.
2: Ez kemény.
0: Ő kivárt.
1: Ja, Isten, nem tudom, néztetek-e, volt
2: ez egy... most az a sztori, amit az előbb?
1: Nem, hogy van egy sorozat, az a cím, hogy What We Do in the Shadows, ez arról szól, hogy ilyen, csináltak egy ilyen vicces, a reality sorozatot hát vámpírokról. És ezek a vámpírok, ezek nagyon, nagyon jó fejek, Erdélyből jöttek, vagy itt tudom én, Új-Zélandon laknak, és akkor egy közös albérletet bérelnek együtt, és vannak ugyanolyan konfliktusaik, mint az átlagos lakótársaknak, és ezek sima vámpírok, akik vért isznak, de van köztük egy darab, aki pedig egy energiavámpír, ő pedig egy irodában dolgozik, és a hasonló monológokat szokott csinálni, annyi, hogy ő energiával táplálkozik, és minden helyzetet így megakaszt, tudod, hogy...
0: Jú, de jó, mert abból szerez energiát.
1: Igen. Nagyon vicces. Ezt behozta, ezt, ő neki lehet egy ilyen castingot csinálni.
0: Abszolút, Lajos nagyon, nagyon nagy volt. Jól van, jó van, tessék?
2: Letette?
0: Letetted, Lajos?
1: Annyian írták amúgy, hogy elfáradtak.
0: Tessék?
1: Annyian írták, hogy elfáradtak ebben.
2: Viszi az energit.
0: Abszolút.
1: Mennyire durva.
0: Lajos, egy 10 perces kocsi út, és teljesen csöcsön vagy. Na jó van, gyerekek, menjünk, jó? 5 perc a pontosan 7 óra, közlekedés, ha van, akkor küldjetek, és akkor ráfordulunk erre a szerdára, jó? Úgyhogy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
5: Akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majdha, vagy most! Nissan Qashqai, 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
13: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Június 13 és 19 között.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
17: www.németkonyhastudio.hu.
16: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
18: Hajló. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
19: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
1: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra.
17: vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
20: Csak 5.990 forintért.
21: Idén is felejthetetlen élményt ígér az évrendezvény helyszíne díjas Borlemente. Borlemente. Június 20-án a Pécsinger szőlőbirtokon két színpad, különleges hangulat és kiváló borok várnak téged is. Téged is. Jegyek korlátozott számban pécsinger.hu/borlemente. Borlemente, amikor a nap a pohárban pihen.
22: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
23: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
24: 800 darabos készletből válogathat.
23: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
25: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
26: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
27: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
28: 0670 50 48 755.
27: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
29: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
30: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
29: Sopron Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
2: Reklámot hallottak.
31: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
32: Nemzetközi útátjáró biztonsági napot rendeztek. Együttműködik az egyetem, a SMAFC és a Hunyadi iskola. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Együttműködési megállapodást kötött a Soproni Egyetem, a SMAFC és a Hunyadi iskola. Az együttműködésnek már vannak gyökerei többek között a művészeti oktatásban. A különböző koncertek lebonyolításában, az egyetem infrastruktúrájának a közös használatában és a sportterén is. Raffai Balást, a Hunyadi iskola igazgatóját kérdeztük.
33: Azt gondolom, olyan értékeket vonultatunk föl, mind az egyetem, mind a Hunyadi általános iskola, amelyek közösek, közös céljaink is vannak, mind az oktatás, mind a nevelés terén. Ez jó alapot nyújt arra, hogy együttműködjünk abba, amit szívesen csinálunk együtt. Amit tud az egyetem specialitás nyújtani, az segítség lehet a diákjaink számára. Amikor mi tudunk valamiben segíteni, azt gondolom, hogy hasznos lehet az egyetemisták számára, akár a pedagógus képzésre, ha gondolok, akár a sport közös útjára.
32: Ma figyelmesen, holnap épségben, idén ezzel a szlogennel rendezték meg a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Napot. A kampánya járművezetők, kerékpárosok, rolleresek és gyalogosan közlekedők figyelmét hívja fel a biztonságos közlekedésre, az útátjárók veszélyeire. A Gyesev idén már 10. éve vesz részt a programokban, idén több dunántúli város, így például Sopron forgalmas vasúti átjáróiban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket vasúti szakemberek és a rendőrség munkatársai. Sopron önkormányzata, Kazuno városa és a Prokultúra Sopron közös rajz- és haiku-író pályázatot hirdetett. A pályázatok az első soproni japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a Liszt központban. A program és a két pályázat is hozzájárul Sopron és testvérvárosa, Kazuno között fennálló kapcsolat további erősítéséhez, valamint a közös szakmai és kulturális értékek ápolásához. További részletek a Prokultúra közösségi oldalán olvasható. Megvan a Sopronfest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész F. Zambu István tervezte.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
32: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Micsoda, micsoda rímek.
2: Meg volt írva.
1: Meg volt írva, megmutattuk írva. Eszternek. Víz Zolik a Balaton című dalát. Adásban ezt nem tudtuk leadni, mert azért az a tényleg a diszkréten vállalhatatlan kategória, de hogy elmeséltük, ugye egyszerűt még meg is hívtuk, ugye, és valamilyen hajós kitelepülésen, vagy strandon, vagy valahol ő Balaton környékén fellépett, és az utolsó egy évben nagyon boldoggá tettük, mert hogy aztán ő szegényként ugye meghalt, de Zolika, amikor felfedeztük a dalát és adtuk sokszor, akkor ő óriási lázban volt, és nagyon örült, hogy
3: hát
1: adjuk a dalát.
3: Hát csináltunk belőle.
1: Oda néz, Laci, már hozza a kréveket!
4: Laci! Ráéreztetek.
1: Ráéreztünk.
4: Igen. Képzeljétek el, hogy viszont van egy nagyon szomorú hírem.
1: Na.
4: Elmondhatom? Vagy nem?
1: De egy jó szomorú hírnek, az mindig jó, ilyen egy szomorú hír.
4: Szóval, hogy emlékeztek, amikor ugye kajácsokról betelefonáltunk, és akkor segítettünk a néninek, akinek ugye nagy volt a gázszámlája.
1: Igen, hogy vagy magyarban találtuk meg, egy nagyon cuki néni, aztán beszéltünk vele még egyszer, és kiderült, hogy valami nagy gázszámlát kapott.
4: Igen, na és képzeljétek, hogy ő meghalt.
3: Ó, szegény.
4: Múlt héten írt nekem az egyik ilyen távoli rokona, és azt írta, hogy nagyon-nagyon boldog voltak az utolsó hónapjaim, mert nagyon érezte a közösségi összefogást, meg a szeretetet, meg azt, hogy így figyelnek rá, meg hogy megoldottunk egy nagy problémáját, de hogy sajnos meghalt.
3: Na, de legalább
1: az de nincs köze a gázhoz.
3: Nem azért, mert Balázs kifizette.
1: Nem az, hanem, hogy...
4: Én most kimegy a stúdióba, és ott nem
1: csak kérdezem, tehát nem felrobban.
3: Nem.
1: Jó, tehát nem az van.
3: Idős volt nagyon, úgyhogy
4: volt neki egy betegsége, amiben belehalt, ez történt. És ugye neki van egy fia, aki pedig intézetben nevelkedik most, vagy nem nevelkedik, mert már felnőtt, hanem az van, hogy speciális szükségletei vannak. De hogy jó helyen van, és biztonságban van, és mindenre megvan, hogy gondoskodott róla, és csak azt szerettem volna nekem elmondani, ez a kedves távoli ismerős vagy rokon, hogy nagyon boldogok voltak az utolsó hetei hónapjaim, mert hogy nagyon így ilyesfajta segítséget nem kapott úgy az élete során.
1: Wow, de jó.
3: Erzsi néni
1: volt, igen. Ja. Igen, de jó, akkor hozzájárultunk ahhoz, hogy legalább az utolsó hónapok egy kicsit boldogabban.
4: Igen.
1: Boldogabban teljenek.
4: Kérdezik a hallgatók, hogy a fiával mi van? A fiának van egy jó közössége, és a rokonok gondoskodnak róla, szóval rendben van. Én is ezt kérdeztem egyből, hogy tudunk-e segíteni, kell-e még segíteni, hogy ott ez hogy van, de ezt előre jól kitalálták már ezt az egészet, hogy lesz neki. Na,
1: hát szomorú hír, de nyilván közben meg abból a szempontból az jó, hogy akkor legalább valaki örömmel segítettünk, aki az utolsó pár hónapját nem úgy élte, hogy még ezen is szorongott szegényként, hogy akkor hogy fogja befizetni, mi lesz vele, tud-e fűteni, ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni a gáz. Gázszerelőt hívtunk, ugye megcsinálta neki, leellenőrizték az órát, tényleg annyi volt a fogyasztás, de próbáltak neki segíteni. Rendeztük, igen. Amit rendezni kellett. Hát igen, akkor ez egy...
4: Igen, meg nagyon kedves néni volt.
1: Igen,
4: volt
1: nagyon aranyos volt.
4: Hogy nagyon nehéz élete volt, ettől főleg nagyon vidám tudott maradni, és nagyon, nagyon
3: nem is akarta elmondani a problémát, emlékeztek? Igen. Akkor fölvette, akkor jókat nevettünk, meg minden, és akkor azt hiszem, te megkérdezted, hogy de van-e valami rossz, és akkor...
1: Igen, hogy tudunk-e valamit segíteni, vagy tudunk-e egyet, ha egyet kívánna, akkor tudunk-e valamit, mert egy kicsit könnyebb lesz neki, vagy jobb lesz, vagy van-e valami, ami nyomja a vállát. És akkor ilyen nagy nehezen, tényleg nem akarta elmondani, elmondta, hogy hát igen, neki van egy, mit tudom én, nem is lényeg, egy gázszámlás tartozása, és hogy ezzel ő most nagyon küzd, és nem fogja tudni befizetni.
4: Hát,
1: így akadtunk vele össze.
4: Igen, na, amit nem mondotta, hogy ezen kívül volt még neki egy daganatos betegsége is, amit szintén nem hozott fel, és akkor ugye hát ez volt tulajdonképpen a történetek a vége, de ő Korsós Erzsébetnek hívták, és Pápán élt, úgyhogy Erzsike néni, örülünk, hogy megismerhettünk téged.
1: Igen, aranyos volt. Sok ilyen sztorink van azért közben, akik ugye elmentek, betegek lettek, változtak, meghaltak, de hogy ugye ott van Bözsi néni is, ő se tud már nagyon velünk beszélni, hosszú ideig hívtuk, aztán most már annyira leromlott az egészségi állapot, hogy mondta, már nem tud nagyon telefonálni, meg nem vállalja a szereplést, őt egy utcai fülkében találtuk, meg egy polgármesteri hivatalnál évekig hívtuk, vele is beszéltünk, tehát sok ilyen kedves történet van. Egy hang, egy pillanásnyi kis rálátás, egy mozaik darabra valakinek az életébe. Aztán ahogy jött, úgy el is tűnik.
4: Igen, az a dolog, hogy mennyien vagyunk.
1: Igen, tehát tényleg.
4: Hogy itt ülünk ebben az országban, és hogy rengetegen vagyunk, és rengetegen ennek a közösségnek a részei, és ugyanazon a napon, ugyanazokban a pillanatokban történnek szörnyű dolgok és csodálatos dolgok is. És nem tudjuk, hogy melyik energiát kapjuk el melyik nap.
1: Tehát igen, hogy kivel hoz össze, igen.
4: Ezt ma Lajos is jól megmutatta nekünk.
1: Így van. Kinéz egy gyerekek Magyarország-Kazasztán meccset? Nézte valaki? Szerintem senki.
3: 3-1 lett, azt tudom.
1: Nézte valaki a falábólakat? Senki?
3: Milyen falából? 3-1-re megvertük a kazak kiváló válogatottat.
1: Úgy, hogy a FIFA ranglistán vagyunk a 40-ek, a Kazasztán meg a 110-nek, és egy dúra vezettek a fél időben. Na, azért kíváncsi lettem valamit mond a Rossi a fél időben. Gyerekek!
3: Ez így nem lesz jó. Megyünk mindannyian a levesbe, takarodhatunk vissza ezt, a balettba ugrálni.
1: Ezt a blamát még mi sem engedhetjük be magunknak, hogy egy 110-akárhányadik kazasztáni válogatottól kikapjunk. A srácok felszívták magukat, és aztán fordítottak 3-1-re egy teljesen tét nélküli, semmiféle továbbjutással és egyéb eredményen nem járó barátságos meccsen. Hatalmas eredmény. Miközben a világ krémje nem sokára egymásnak feszül, hogy világbajnokságot játszon, mi legyőztük az iszonyatosan erős kazasztáni válogatottat.
3: Mi nem akarunk beolvadni abba a csoportba.
1: Mi nem megyünk oda.
3: Nekünk nem kell világbajnokság.
1: Igen, nem megyünk oda. De hogy azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy milyen kamerák mozognak, amik itt ki vannak függesztve, tudod, így fej fölött, ezek ilyen...
3: Pókkamera,
1: ezek ilyen, hát nem zsinóron, meg kötélen, nem tudom, ilyen damilon, vagy mi ez, ilyen acélsodrony, kábelen, ezek úgy jönnek, mennek, vonulgatnak. Ezek ilyen tripodok, de elmondom neked, hogy ez
4: nem az, ami három lábon áll?
1: Hát ez hasonló, hogy ránézel, hogy na mindegy.
3: Ez dupla tripod, mert
1: dupla tripod, érted?
3: Jó?
4: Tudod valaki latinul, hogy van a hat, hogy van a hat?
1: Pók, de hogy indítsd, de hogy néz ki egy ilyen kamera, vagy mutasd meg. Pók a Stadion felett című videónkat kapcsolom nektek már is, jó? Ha Zsül beaplikálja ezt így a tévéképernyőre, nem ettem még meg a reggelit, és alacsonyabb a cukra ilyenkor, még a picit a, hát hogy is mondjam, csak a képfeldolgozó és a finom motorikus rendszer a Zsülnek még nem annyira erős.
4: Annyira durva, hogy tudják, hogy lehet minket bántani. Hozzászoktak
1: minket. Nem nekem, Zsülnek.
4: Igen, de 7 órakor reggelizünk, és is nem reggeliztünk, és Zsül összeomlott.
1: Szóval itt vannak ezek a pókkamerák, ott van, ő, igen, ez ugye két, a stadion két oldán ki van feszítve egy kötél, és ez azon megy. Na most mennyi az esélye annak, hogy ez egy ilyen emberméretű kamerám, tehát várj, ez nem ilyen kis drónokat kell elképzelni, hogy ez úgy, ahogy van, az egész leszakad, gyerekek. Nem tudom, láttátok-e a videót. Az operatőr, egy steadicam-es operatőr mellé csapódik be 3 méterre, de mintha egy műrűrámulásra egy darab érkezne meg a hold mellől, konkrétan úgy néz ki a dolog. Azt nézd!
4: Az komoly.
3: De az almánya volt a csávónak, ugye elkezdett füstölni fönt a kamera, vagy azt az azt mozgató szerkezet, azt nem tudom pontosan, látod, még ott 10 év ég is egy kicsit.
1: Az
3: és
1: mi?
3: 2 méterre a csávó mellett. Hát milyen mákja van?
1: Nekem tényleg az úgy néz ki, mint egy orosz űrállomásban, hogy megérkeznének a földre a darabok.
3: Én nem sikerült a leszállás.
1: Egy ilyen füstölő X-szárnyút leszedett valaki a levegőben, és ez becsapódik az operatőr mellé 3 méterre.
4: Jó, én felismerem ezt a jelenséget, ezt egy nyest intézte így. Fennmegcsúcsálta a kábelt, igen.
1: És egyébként a steadicam-es mennyire jó, hogy ő még ráfordul és megmutatja, hogy legyen azért erről egy közeli. A csávónak milyen lélek jelenléte van, egy második születésnap, figyelj, nézd, hopp, anyám egy közelébe leszakadt, hát akkor már csak fölveszik, hogy leszakadt a kamerát, és hátrál a steadivel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Azt a mindenit.
3: Ő a magyar zenész a süllyedő Titanicon. Érted, hogy még az. Megmutatom, majdnem belehaltam.
4: De amúgy ilyenkor, amikor egy operatőrnek döntenek, hogy ráüvölcsön a kollégája, vagy az, hogy felvegye a folyamatot, hogy leesik a kamera, ő minden esetben azt választja, hogy felveszi a folyamatot?
1: Igen. Ez mi van, ha ráesik, akkor vége, nem? Tehát, hogy ilyen, ez egy új születésnap így ebben a formában. Ebben a formában ez egy új születés.
4: Szerettem volna ennek beszélgetés, amikor a kamera kölcsönzőt felhívják, hogy van bizonyításotok?
3: Szerintem a trollfocisok meg tudják mondani, hogy hány kilós egy ilyen.
1: Igen, miért följük őket, hogy fontos információkat kapjuk a trollfocit, igen. A motorja füstölt végig, a tűzoltók kaparták össze, a végén nagyon para volt, írja Laci. Azt a mindenit. Ez ilyen új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és 1 centire tőledbe csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, de nem belehaltál, csak úgy otthon üldögélt, és leszakadt mögötted a könyvespolc.
3: Amit később úgy mesélsz, hogy de belehalhattam volna.
1: Igen, de meghalhattam volna, ebből ez a sztori, igen. Ez a típus, azt írja valaki, köszi az info, gyerekek, ez a típus, ez 52 kiló.
3: Azt a rohadt, na, az simán bezúzza a fejedet, ja, hát az ott vége.
1: De a 20 méter magasság, vagy 30 méter magasság, rátesik egy ilyen 50 kilónyi vasszerkezet, most nyilván vasból van, de hogy azért az úgy lehet, hogy egy pici okoz némi kis buksivakarást.
4: Belém a gyerek szokott belém szállni könyökkel, nincs 50 kiló, nem tudom, 40 alatt van. De, hogy
3: ez, de az
4: hogy
3: is fáj.
4: Az nagyon fáj, az nagyon fáj. Igen.
1: Igen. Claudia vagyok, ez hétfőn volt a fókuszban.
3: Ez Claudia.
1: Igen, ide van ki a Final Destination, de most nem ezt akarjuk, tehát hogy nem feltétlen erre viszük, hogy amikor egyel arrébb léptél tényleg, és hátulról belé csapott valami, hanem amikor ilyen váratlanul, tényleg így valahol vagy, betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
3: Kicsit ilyen paranormális jelenség.
1: Paranormális jelenség.
3: Ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
1: De az opcsinak ez egy új születésnek mindenképpen.
4: Én a gömbvillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor viharon az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
1: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
4: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez, miért, bejön, ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció úgy nőtt föl, hogy szaráfosadták a gömbvillámtól? És a viharba azt nézted, hogy mikor elég meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl?
4: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ. Azt tudom, hogy nagyon sokáig vártam a gömbvillámot, viszont egyszer becsapott mellém a villám, amikor félreálltunk az egyik barátommal a viharban a benzinkúthoz, és a benzinkútnak a villanypóznájába csapott bele. Ennyi volt. Ez a legdurább dolog, ami történt velem.
1: Hogy micsoda, a benzinkút póznájába csapott bele?
4: Volt, itt Pesten volt, nagyon nagy vihar volt, és akkor így félreálltunk a benzinkútnak a, tudjátok, a teteje alá, és abban a pillanatban megálltunk, így a mellettünk lévő ízbe belecsapott a villám. Ilyen, hát mi az, ilyen torony? Nem torony, hanem ez a...
1: Az közelről baromi nagyot szól, nem?
3: Rendes villám volt, vagy gömb?
4: Rendes villám volt, nem volt gömb, én voltam gömb. A villám nem volt.
3: Sima volt.
1: Sziasztok, a meccsen a kamera kötele rám esett. Konkrétan írja valaki, ott volt
3: de
1: a meccsen.
3: De ez lehet, hogy ez.
1: Ez a sztori, persze ez.
3: Aha.
1: Igen, tehát mert, hogy a kamera kötél szakadt el, Anna már csekkolja, a kamera kötél is elszakadt, és ugye ez elfüstölt ez a kamera, de valószínűleg a kötél szakadás miatt tudott ezzel leszakadni. Egyébként nem esett volna, tehát a kötél is elszakadt. Nem bírta a kamera, és azt mondta, hogy ezt az őrületes tempót és színvonalat, ezt nem bírja, ami itt történik.
3: Túl gyorsan kellett mozogni, olyan jók voltak most a magyar játékosok.
1: Nekem volt egyszer egy ilyen, egyébként ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön, tehát nem akarom abba az irányba elvinni
4: és
1: a témát. Tessék?
4: És hogy hívták?
1: Szemétégető mögött történt egy torkos sütörtökön. Ilona volt. Fogatlan 52 éves.
4: És majdnem, hogy ütött, egy centire múlott.
1: Majdnem, hogy ütött, igen, egy MMRC-ből szállt kestő. Nem, abszolút nem. Szóval nem, egy hátrébb létem, egy squashpályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
3: történet. Az egy figyelmeztető jel volt, hogy
1: squasholtam, ez a Fehérvári úton, ott a Bartók Béla úton történt. Squasholtam, és kiment a partnerem inni. És én elfordultam hátra, és léptem kettőt az üveg fölé, hogy akkor addig én is kimegyek az üveg felé, ugye ez én üveggel ajtóm ki. És mögöttem a klíma az úgy, ahogy van, a szőröstül bőröstül, az rászakadt a pályára. De ráesett a pályára. És én nem tudtam, hogy mi az. Én csak hátraéztem, és azt láttam, hogy mögöttem 3 méter egy ilyen roncs van, és mindenki szaladt be, hogy életbe vagyok-e. És akkor tettek ilyen hálót a klíma alá minden pályán, minden squash pályán behálózták alatta. Úgy, ahogy van az egész, elengedett a felfüggesztés, és leszakadt az egész.
4: Három. Annyi, hogy Istenes Bencét ott álltak egy fűrésszel.
1: Igen.
4: Vége lesz, most vége lesz.
1: Ettel lesz egy műsorom. Igen. Ez leszakad, az inkább azért más, mert az ahogy éltél túl valamit, amit nem lehet.
4: Ez durva.
1: Az nagyon durva volt. Halló, jó reggelt!
2: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Rád esett a kötél?
2: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen, és hát a meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt, és amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni az arabjait a kötélnek.
1: Azért az nagyon kemény.
3: Igen, de ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
2: Akkor igen, én rám is az úrra.
1: De ez
2: az
1: bejön a kamera, az amúgy egész
2: pillanat oda-vissza járt a két vége között.
1: Aha, tehát ez be valamikor a nézőtér fölött van, valamikor a pálya fölött van.
2: De... így van, és annyit láttunk, hogy már valami gyűrt felszel a kamera, azt már lehetett látni, hogy elkezdődött a meccs. Előtte még normális, amikor ugye mi 6 órakor már bementünk, akkor még a kamera járt át normálisan. Amikor elkezdődött a meccs, utána észrevettük, hogy valami gyűr felszele, de még mozog. És egyszer csak a mellettem lévő úr szól, hogy nézd már, valami ég fent. És jó, abban a pillanatban, hogy kigyúlt, füst, és már ránk is esett a kötél.
1: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, Jérégi kérdezik, többet
2: beteg nem értem, most tartok.
1: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt. Tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
2: Így van, nagyon jó volt a meccs.
1: Igen?
2: Hát mondjuk a kazakok azok elég durván játszottak.
1: Hát ezek medvékkel birkoznak, persze. Kemény.
2: Hát még kakaszkodtak is elég rendesen a kapu előtt.
1: Igen, 1-0-ra vezettek a fél időben még, nem?
2: Azt... Így van. És ahogy elkezdődött a második fél idő, 1 vagy 2 perc után Szoboszlai berúgta a gólt.
1: Aha, és akkor onnan megindult a válogatott.
2: Hát, nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, és pont erre sikerült elmenni egy magyar válogatottra. Hát nem semmi élmény élőben nézni. Eddig mindig csak tévén néztük, és meg lett írva a gyerekeknek, hogy elmegyünk,
1: na.
2: És most sikerült jegyet venni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
1: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra akkor, ciao.
2: Sziasztok.
1: Hello. Meleg helyzet volt, majdnem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De szeretem
3: mit
1: az
3: láttál zuhanás közben?
1: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Azt mondja, hogy egyszer mögöttem esett le valaki, aki az ember puffant mögöttem Óbudán a faluháznál. Az milyen, mikor valaki leesik mögén.
4: Vágási Feri a szomszédokból el tudja mondani, ez milyen érzés.
1: Ez ő megélte ezt?
4: Igen, hát nem ott volt, tudod, amikor a szomszédokból kiesik valaki az ablakon.
1: Egy bábú.
4: Ja,
1: egy bábú leszakad. És az pont a Vágási mögé esett, az arra nem emlékszem.
4: Nem, ott az volt, hogy tudod, ez egy öngyilkosság jelenet volt, és akkor így...
1: És dobtak egy bábú, de ilyen nagyon rosszul esett le az Igen, azért az elég retro, igen. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem? Üldögi az átadlan moziban, nachoszozol, és leszakad a hangfal.
4: Igen. A helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett. Az ütközést azonban ripityára tört.
1: De ez mi ez az él, ez a pillanat, amikor neked egyébként az van megírva, hogy meg kellett volna halni? Tehát ezek azok a pillanatok?
3: Oké, de ha az van megírva, akkor miért dőltél előre, érted?
1: Mert kaptál egy intuíciót, egy sugallatot, hogy dőlj előre.
3: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
1: Jézus,
3: na, csa, az úristen. Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallod, hogy...
1: De mi, alámosta a víz? Vagy
3: hát megnyomta a hó.
1: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összedőlt a ház eleje.
4: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
1: Miki minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek. Megint nem fogad most meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
4: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
1: Jó, azért.
3: Minden reggel kihúzzátok.
1: Én nem vagyok bedug a töltőt.
4: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
3: kell mondjam.
1: Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt, hogy lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram, a félre rákötötte.
4: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
1: a karácsonyi vásár a bazilikán elsütétedik, az is oda van bekötve.
4: Mindent a kis galambomnak, na.
1: Ezt nyom meg, és sötét lesz Ferencváros. De várj, neked nincs ilyen, hogy azt mondják, hogy a töltőt bedugva hagyod, és rossz a töltő vagy zárlatos, a lakástüzek nagy részét engem. Okozza a bedugott töltő. Tehát, hogy felmelegszik valamilyen spontán égés, és cseszheted az egészet.
3: De hány ilyen töltő van a házadban?
1: Belegondoltál? Sok, nagyon
3: na,
1: sok.
3: Na, akkor az összeset kihúzod? Mert mondjuk a wifi routernek például...
1: Azt nem, csak ez csak telefontöltő.
3: Ja, az is egy ugyanolyan töltő, az is túlmelegedhet, és fölgyúl. megfulladhat, tehát ezzel az erővel mindent ki kéne húznod, mindig, amikor elmész otthonról. Teljes áramtalanítás, és amikor visszakapcsolod, akkor...
1: Kell egy főkapcsoló.
4: Jó, de most itt van még egy jó, ezt is felhívhatnánk, mert írta a Rozsda, aki megette a kamerát, hogy ő sokat...
1: Én vagyok a Rozsda?
4: Igen.
1: Ez a mindenség neki. Szarvason Vodasparkban gyermeknapi móka, fából készült körhinta, felültettem a kislányom, 10 másodperc múlva az előtte lévő ülőhely szakadt le. Oh. Az mi? Na jó, ezek a ringlispileket, figyelj, ezek a ilyen vásári cuccok.
3: Ebből szokott baj lenni.
1: Az vásári Andi se szereti, egyébként elmondta, hogy ez nem... De szar, Jézus, csak... Hát az Andi se írja ezeket, mondja, hogy sose elvásárol, nem nagyon szereti az ilyeneket. Na jó van, írjatok meg.
4: Hallgatok, hogy az olajfúrós történet óta eléggé kétkedve hallgatom ezeket a beszámolókat. Az a legjobb, hogy eddig valahol. Ha ott voltam, ott volt, a luxusban voltam. Ott. És az nagyon, emlékeztek?
1: Igen. Rám nem esett semmi kívül az első írja, igen. Na jó van, hál' Isten, akkor új születésnapot ünnepel az operatőr, úgyhogy örülünk, hogy jól van. 7:30, itt vagyunk mindjárt rögtön, jövünk a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: J-A-E-C-O-O. Zsíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Zsíkó 5 és Zsíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Zsíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Zsíkó.hu.
12: Indult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgyis tett!
16: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
19: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hosztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plus Kft. A ház alapja a tető. Vitnyéb, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
20: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
21: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
23: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
24: Lehet is.
23: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
24: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
23: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
25: Itt a tavasz. Ideje formába lendülni. Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortovágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
26: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
27: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
28: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
29: Reklámot hallottak.
30: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
31: Közeledik a nyár, egyre több diák keres munkát. Könyvbemutatót tartottak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári szünet közelettével egyre több diák keres munkát Sopron térségében is. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt. A munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat, mondta a rádiónknak Fekete Adina, a Pannon Work Sopron iroda vezetője.
32: Partnereinknél, a cégeknél, akik gyártótermelő vállalatok, a szabadságok alatt örömmel fogadják a diákok segítségét is. Ez általában azt jelenti, hogy műszakrendet kell vállalni, ami azt jelenti, hogy reggel 6-tól 2-ig vagy 2-től esetleg este 10-ig. Ez azért egy nagyobb kötöttség, egy nagyobb elköteleződést igényel, de sajnos a partnerek nem mindig tudnak igazodni ahhoz, hogy a diákok esetleg nem tudnak korán felkelni. Úgyhogy aki munkát szeretne nyáron vállalni, azért egy kicsit felelősségteljesebben kell ehhez hozzáállni, egy nagyobb kötöttséget igényel.
31: Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítések 80. évfordulójára készült el. Hazánkból a II. Világháború után több mint 200 ezer magát németnek valló honfitársunkat telepítették ki. Sopronban falva 2500 lelket számláló német közösségéből mindössze pár százan maradtak csak meg. A könyv szerzője Kriss András kiemelte, 26 interjú, illetve visszaemlékezés található a kötet. Több mint 150 gyerek versenyzett az idei soproni óvi olimpián. A megmérettetést a Hunyadi János evangélikus óvoda nyerte. A gyerekek 5 különböző megmérettetésen vehettek részt. Volt szlalomfutás, akadálypálya, váltófutás, kapura lövés és kosára dobás is. Az eredmény hirdetésen részt vett Farkas Ciprián Sopron polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy az egészséges életmódra nevelést és a szemléletmód kialakítását a legkisebb korban el kell kezdeni. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat. A voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is van lehetőség június 20-ig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
31: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en. Gondoltam, amíg reggeliztek, addig szórakoztatom magam.
1: Mi volt ez?
2: Ennyi
1: csak hallgattam.
2: Vézolika.
1: Ketyegés.
0: Vézolikának egy új remixe, ezzel még nem jött ki.
1: Édes Istenem.
3: Nem mondom, a hangulatot a rádióban, ez és tojáskrém. Ez volt már.
1: Ez a kettő szebb legyen a
0: reggel. Kibíbelődik a tonhalkrémmel és a tojáskrémmel, érted? Nem gondoltam, már most századik ugyanolyan daj lemegy, vagy berakunk.
1: Ez milyen hosszú ez a dal, amiben semmi nem történik?
0: Mert semmi nem történik. Ez egy ilyen jó vezetős dal, ez egy 8 perces, hát az originál mixet nézzük, az ilyen 8-9 perc. Ez megy végig. Tehát bármikor vissza tudom adni neked. Jó a basszus benne. Na szóval ilyen muzsikáink is vannak. Gyerekek, olvastátok, hogy lecserélték a Györfi párt?
1: Hát, nincs Viszlát. Igazság.
0: Komolyan mondom, mi történik. Ki fogja elmondani egy újabb világjárványnál, hogy maradjak otthon, hogy mossak kezet? Vannak ilyen ikonikus szóvivők, akiket valahogy úgy mindig oda képzelsz, hogy ő marad a mentőszolgálatnak a szóvivője. Nem tudjuk, hogy ez most valami belső tisztogatás, vagy baj volt vele, vagy nem végezte jól, vagy fiatalitén akarta. Tehát magát a dolgot nem tudjuk, de arra akarok kiukadni, hogy vannak szóvivők, akiket úgy kedvelsz, nem? Hogy nekem a Györfi jön és mindig mondja el, hogy hármas baleset történt, a túlélőket újraélesztettük, minden rendben van, a sérülteket elláttuk.
3: Azt mondják, hogy a balesetek 70%-át elsikkasztotta.
0: Az mit jelent?
1: Ellopta a baleseteket.
3: Hogy csak a 30%-ot mondta a többieknek. És tudod, kiderülnek róla ilyen felvételek, hogy így áll a kamera előtt, hogy tudod, ő a sajtószóvivő, és akkor így, na de mondja el a körülményeket. Nem!
1: Nincs itt semmi látnivaló.
3: Nem hiszem amúgy, szerintem fogalmam sincs, hogy miért
0: történt. 20 évig nyomta. Igen, 20 évig volt a Györfi, 20 éven keresztül jött ő, és mondta el, hogy...
3: Örökre a fülemben marad a hangja.
0: Igen, tehát ő volt a Maradj Otthon című történet, ugye, amikor elkezdte mondani, ugye a Covid alatt, meg a mossunk kezet, meg valahogy az őt meglátta, és azt gondoltad, hogy a sérült rendben van. Nem lehet baj, mert a Györfi elmondta, hogy rendben van.
1: Igen, ott
0: nem?
1: Feküdnél a kocsid mellett, hogy karamboloztál, és ott van a pali, akkor azt mondod, hogy megvagyok.
0: Mellettem kész. Fekve a motor mellett a Györfi nyilatkozzon a fókusznak.
1: Ő álljon.
0: A bukosságot nem tudjuk levenni. Valószínűleg az arca soha nem lesz szép. De megismertük, ez ő.
3: De nem lehet majd kérni, tudod, hogy így, hogy a te halálhíredet az mondja be, aki te választasz.
0: Csak a Györfi. Csak a Györfi.
1: Rehabilitálják akkor a Györfi palit.
0: És azt mondja, hogy szabályosan közlekedett a saját sávjában, nem ment gyorsan, csak egy jobbról érkező Suzuki.
3: Majd hasbálhat vele.
1: 78 éves. A piros 1-1-es Suzuki van.
0: Kifordult elége. De nem, egy szóvivő ki tud öregedni? Én elhiszem neki ezt öregebben is.
3: Bereket egy kicsit már. Nem az
0: egy kicsit már, hogy rántosodott. Nektek volt olyan szóvivő időjárás jelentő.
1: Ugye? Olyan szakmai volt a csávó, figyelj, egy ilyen sármos, jóképű hapsi, még férfi szemmel is ugye azt mondtad, hogy ez igen, de jó, néz ki a csávó, jött, és amit ő mondott, az úgy volt.
0: És aztán végén elköszönt, hogy derűs éjszakát, és azzal tudtad derűs éjszakát.
1: Derűs napot.
0: Jól fogsz aludni, derűs napot, derűs éjszakát. Ugye így köszönt minden. De nekem a Györfi ilyen. Szóval, hogy ő egy ilyen ikonikus arca
3: annak. Igen, de Szellő István is ilyen, nem?
0: Igen.
3: Igen, szóval hogy akkor most ezzel mi lesz?
0: Aztán szerintem nem cseréltek le a
1: Szellőt. Is lecserélik.
0: Vagy a Györfi helyére ül a Szellő, vagy a Szellő megy a Györfi. Igen, holnap a Györfi.
3: Más Szellők fújnak.
0: Igen, holnap a Györfi mondja a híreket. Szóval én ellenállok ennek az új kislánynak, megmondom őszintén. Két kedve fogadom majd a bejelentéseit.
1: Én nem állok neki.
0: Vizsgálom, figyelem, de egyelőre nem, még egyelőre ellenállok. Nem
3: kis
0: vagyok hajlandó.
3: Kislány, vigyázz, ne hibe. Kislánya.
0: Én még gyászolok. Nekem most van egy ilyen Györfi gyászom.
3: Megint ez gyász.
0: Nem úgy gyászolok, nem úgy. De miért nektek nincs ilyen, mint te mondtad, hogy például a Göncit nagyon szereted a Tényekben, hogy Eszter. Ugye mondtad, hogy neked a Marsi Gönci páros nélkül nincs élet.
3: Ez a kettő. Hát a Marsi Enikó, hogyha nem jössz, akkor nem tudom, mi lesz. Az igazság, hogy lehet, hogy ugyanaz a hangja van, mint a Györfi párnak, azért választották. Meg kéne tudnunk, mi volt a kiválasztási folyamat.
0: Igen, hát egy nő, egy fiatal csaj, tehát olyan nagyon sok egyezés nem lehetett. De például az ORFK-nál volt, emlékeztek a Garam Völgyi. Emlékeztek, megjelent ilyen mély hangon, és én tudtam, hogy biztonságban vagyok, ma este hozzám nem törnek be, mert a Garam Völgyi elmondta, hogy a bűnözők azok börtönben vannak. Nem ilyen volt a Garam Völgyi? 20 évig a mély hangján mindig lefele nézett, mert kisebb volt a riporter nála mindig. Magas volt, tudod, és lefele nézett, a bűnözők, nem tudom, mi történt, stb. Hát ezek az ikonikus arcok, ezek nagyon kellenek.
3: Nagyon sokan írják a Bóna Mártát.
0: Bóna Márta. Hát ő volt, ráadásul várjál, hát ő volt ő a felesége volt ugye az Ajner Szilárdnak. Hát ők meteorológus házaspár voltak.
3: Én ezt nem tudtam.
0: Jó, nem, az Ajner Szilárd, várj, az Ajner Szilárd a Pártai Lucia, ugye? Az otthon úgy volt, úgy álltak ők párba, hogy a Pártai Lucia. Aha. Na ki volt még, aki nektek ilyen nagyon, nagyon ikonikus? Így jött, és így tudtad, hogy a Garavölgyi elmondta, hogy rendben vagyunk, meg vagyunk akkor. Mert a Doszpot is egy ilyen jó, arc volt, nem?
1: De ő nem volt szóvívő.
0: Nem volt,
1: szerintem a Doszpot nem volt, őt ugye mi nyomozót kérdezték. Hát igen, ő volt igen, az igen. Első napszemüveges bőrkabátos nyomozó, az amerikai típus érten megfelelője. Itt végre igen. Magyarországon, hogy valaki nem egyenruhában nyilatkozott,
0: igen, hanem tényleg, a bőrkabátban. Olyan igen, menő a zsaru bőrkabátban, igen. De ilyen az Aher is például, nem?
1: Igen.
0: Zaher. Tehát az Aher, úgy látod, és hogy én tudom, hogy azzal a cigivel ott baj van, mert az Aher mondta, hogy nem szerencsés rivotrira inni.
3: Szerintem, hogy győz a tiszti főorvos, azt teljesen megvan győződve az Aherről, hogy ő lesz majd a tiszti főorvos, de nem lett. Viszont aki nekem nagyon hiányzik, és a hangja meg mindene, na, az a Pokrisztyák Mónika.
0: Hát,
3: tessék!
0: Meri vagy nem meri?
3: Így van! Adják vissza Pokrisztyák Mónikát, és a Meri vagy nem meri.
0: Most mondod, a Györfi maradott, hogy írja valaki, igen. Szóval érdekes, hogy azért ezek az arcok így hozzánk tudnak nőni, nem?
1: Mert szakmailag hitelesek, szimpatikus arcok, a Zaher ugye egy ilyen rettetesen őszinte csávó, nagyon szerethető.
0: Ő ugye a szókimondásáról lett így híres egyébként, vagy valahogy itt tőle azt úgy, igen, hogy megszoktad, hogy nagyon kimondja, nincs semmi köntörfalazás, nem? És úgy tudtad. Igen. Knézi Jenő telesport, tessék. Például a Knézinek a hangja. Tehát az is olyan volt, hogy volt egy kedvenc meccsed, és fellélegeztél, ha a Knézi közvetíti. Nem? Igen. Tudtad, hogy ez nem azon lesz. Megy el, hogy ki közvetíti, mert az úgy nagyon rendben lesz.
3: És mit fog csinálni ezek után Györfi Pál?
0: Azt olvastam, azt hiszem,
1: marad
0: hogy
1: kötelékben.
0: Ő marad a kötelékben, igen, mert hogy ő mindig mentőzni fog. Tök helyes posztot tett ki, hogy előttem az utódon fogadjatok szeretettel, ugye a Brigittát, a szóvivő bajtásnőt. Ő azt mondja, hogy 43 éve csatlakoztam az országos mentőszolgálathoz, számomra ez a hivatás az életért, és hogy ő marad a kötelékben. Csak hát lehet, hogy mentorosként, vagy a háttérben, nem tudom pontosan, hogy ő mit csinál.
3: De akkor nem fogna neki műsort adni az RTL klubban.
0: Én nagyon remélem, hogy nem. De nem azért, mert hogy szakmai féltékenység van ebben, hanem ő maradjon a mentőnél.
3: Annyi erőpáros mostantól, hogy Györfi Pál vezeti.
0: Annyi erőpáros, mert tudom képzelni egyébként.
3: Most van, így Györfi Pállal.
0: Üdvözzük a Györfit. Igen. Szóval, hogy ja, érdekes ez a dolog. Hát itt akkor van egy nagy átalakítás, gondolom, és ilyenkor a szóvivőnek is menni kell. Mi a fene történik?
1: Hát átalakítás ott ugye vezércsere már történt.
0: Aha.
1: De hogy most a szóvivőt miért kellett, nem tudom. És Müller Cecília, senkinek nem hiányzik?
0: Na például a Cecília nem. Úgy nekem az egész covidos Cili időszak, néni. Cili néni a nyúnyókájával, meg azokkal a félfura sajtótájékoztatókkal, tehát hogy én mindig nagyon kétkedve figyeltem, és azt vártam inkább, hogy vegyen elő egy üveg kompótot, hogy ezt ő csinálta, és kóstolja meg mindenki, mert nagyon finom.
3: Ilyen osztályfőnök.
0: Igen, nagymama és osztályfőnök egyszerre. Igen. Tehát,
3: így... De írtak egy nagyon jót, ami szerint, hogy úristen, ezt teljesen el is felejtettem. Kautsky Armand hangján. Egyenlege 15 másodperc múlva lejár. Annyira jó, úgy emlékeztek erre?
0: Igen. De Cecília nénnek nem tudtam elhinni, hogy nem fogok belehalni a Covid-ba. Tehát, hogy mindig megjelent, inkább szorongani kezdtem, hogy itt valami nem stimmel, mert ez idős, aranyos, kedves nagymamával akarják itt eltusolni a dolgokat, és előre tolják a nagyit, hogy én nyugodt legyek. De én megláttam, és tudtam, hogy itt valami kavarás van áttérben. Tehát a nagyi nekem nem hozta a nyugalmat. Abszolút nem működött. Hangazol ilyen például az állatkertnél már mit a 20 éve, persze. Tényleg ő is egy ilyen ikonikus arca az állatkertnek, mint nyilatkozó. Igen. Hozzá nincs érzelmi viszonyom, most megvizsgáltam magam.
3: Meg a Tordján Józsi.
0: Egy politikus volt.
3: És?
1: Attól még üszkötőtetsz
0: ja, hozzá. Jó, akkor Winston Churchill, nagyon szerettem, hogy a második világháborút próbálja lezárni.
3: Miért tesszük nem volt aznak, hogy otthon vagy, játszol az én a szőnyegen, és akkor egyszer csak tudod, így megy a hírad, és a háttérnek, hogy annyira tudtad, hogy a politika meg a Tornyán Józsi hang az így egy, nem?
0: Igen. De milyen érdekes, hogy a sportkommentátorok hogy tudnak hozzánk nőni, hogy Hajdú B nyugdíj, amivel többet nem nézek meccset. Nem?
1: Igen, mert a Hajdú B is vicces, szakmailag tök felkészült. Ugye?
0: Abszolút.
1: Más lesz a meccs, ha nem ő közvetít.
0: Igen, abszolút hozzád nőnek ezek az arcok. Tényleg tök érdekes. Igen. Szent Király Alexander, Kormányinfo, nem? Tehát, hogy bár egyébként azt mondtam, Kormányinfo nem feltétlen volt. Hogy volt ott ő? Ott nem, kezdett, nem, vagy nem volt?
3: Nem, ott a Geri volt.
0: Hát a Geri, hát ő vitte, igen.
3: Igen, a Geri
0: ő mindig a jó végén van ennek a dolognak.
3: Geri szereti a stresszt.
0: Most is.
3: Szerintem ő egyenzi. Igen. Tehát, de ezen él, ő szereti, hogyha is stresszi.
0: Kapott egy hátizsákot 20 éve, de nem tudja leragni. Most is kapja.
3: Nagyon tetszik a zakó választása mindig, hogy ott körülötte mindenki ilyen nagyon feszes, ilyen slim fit zakókba ül, ő pedig egy ilyen nyári, nem is tudom milyen anyag ez a...
0: Van annak valami előnye, az ember megtartja az érettségi zakóját. Tehát, hogy
3: ez még az előtti, ez még húsvéti.
0: Inkább balagás, 8. balagás.
3: Igen, 8. balagás húsvéti, a bátyát örökölted.
0: Igen. Tudom, hogy idióta volt, de nekem nagyon hiányzik Palik az F1-ből. Na, látod például a Szújó éra előtt, ugye?
1: Sokan mondják, hogy az F1 közvetítés az akkor volt jó, amikor a Palik ordibált, ott volt mellette ugye a Zollner Gyuszi, aki meg a tök a másik véglet volt, és a Palik rengeteget szekálta.
0: És amikor ő átadta, sokan abba hagyták a Forma 1 nézést. Mondták, hogy nem.
1: Nem lett olyan.
0: Nekem a Palik a Forma 1. Ahogy üvölt, meg ugye hát, meg nem tudom. Régi bemondó, Kovács P. József, meg van például? Na, ugye? Megláttad az öltönyben a kis brummogó mély hangját gyerekkorodban, tudod? És tudtad, hogy anyád mindjárt szól, hogy kész a vacsora. Ugye?
3: Anyád mindjárt, hogy hagyd magamra.
0: Igen. Vagy a Szlávik, tényleg nálunk volt sokat. Ugye, hát azért őt sokszor hívtuk, de ő nem ment így előre, vagy őt nem tolták azért így ennyire előre. Jó, én szeretem ezeket az ikonikus arcokat. Mi lesz a Györfivel? Ilyenkor mi van?
3: Valami szerintem rehabilitáljuk.
0: Rehabilitáljuk? Kérjük igen. Meg, hogy maradjon?
3: Igen. Legyen az, vagy pedig legyen az, hogy ilyen fizetősé tesszük Györfi Pált. És akkor aki akar...
0: legyen a Györfi Pál applikáció?
1: Igen, applikációba lehessen kérni, hogy ő mondja.
0: Pénzért elmondja neked, hogy nyugodt vagy. Hogy minden rendben van veled, és hogy hazaértek a szeretteid.
3: De nem lehetne neki egy ilyen vonala, egy ilyen telefonvonala, amit fel tudsz hívni, és akkor
1: Györfi pár forró vonal.
3: Szerinted a rózsaszín az én színem, különben Györfi pár, mondd már meg létszél. És akkor mondja, hogy az eddigi rendelkezésre álló információból arra következtünk, hogy nem kellene meleg színeket viselned.
0: Igen. Dávid Sándor, hát szegényként, azért már olyan sokan nem emlékeztek. Igen, ő még a Palikéra előtt volt.
1: Hát ő kezdte a technikai sportok közvetítését, igen. Ugye ő volt talán
0: és minden mondat között aludt egy 20 percet.
1: Így van.
0: Ő közvetítés egészen egyediek voltak, elaludt a saját hangjára. Felriadt, ha történik valami, de te vele együtt szúnyogkáltál gyerekként.
1: Megcáfolom, nem riadt föl. Mi együtt dolgoztunk úgy itt a Naphegy téren, hogy ez a stúdió volt a Rádió Bridge, és ahol most az Annáék ülnek, ott volt az Eurosport. És NASCAR-t közvetített Dávid Sándor, az öreg, elmondta, minden tudott, érted, de A-tól Z-ig, és a repülőrajtról beszélt egy szolid 20 percet, Isten nyugosztalja, viszont a repülőrajt után egy másodperccel 45 autó törte össze magát, de ő aludt közben, és már így vertük az ablakot, hogy lapaj! Ez volt, ugye mindenki így hívta, lapaj! Áll az egész futam! A repülőrajtnál az történik, vagy?
0: Gyerekként csak azt mondtam, hogy az öreg kicsekkolt. Eltűnt.
1: Ennyi.
0: Ilyen 10 percekre eltűnt.
1: Saját maga hatása alá került.
0: Zseniális. Mennyire laza vagy már, amikor egy élő közvetítés belalszol, tehát, hogy mennyire a kisújatban van a szakma, és akkor még nem volt idős, meg nem azért, mert hogy idős volt, meg elaltad.
3: Elmondanám, hogy ez meg a Duma Színházban, és Badár Sándor. Ő
0: zseni. A legprofibbak csinálják ezt.
1: Közben.
3: Abszolút, ő beszél alvás közben, és nem veszed észre, hogy az, csak összefüggéstelen lesz, amit mond, és akkor de ugyanúgy beszél, és látod, hogy akkor Sanyi, kezdened kell. Na! És rengeteg szem olyan,
0: hogy beszéd közben.
3: Képzeld el, hogy leül a kanapéra az öltözőben, beszél, és egyszer csak elkezdenek összefolyni a szavait, tudod, ilyen tessék,
0: mi van?
3: És látod, és végig kicsekkol,
0: megőrült, ez mennyire
3: szemmel,
0: haladó.
3: Beszéd közben alszik, és így fel kell rázni. És akkor fel kell, és utána megy, és semmi baja nincsen.
0: Zseniális.
3: Én mikroalvások.
0: Ahhoz már mennyire haladónak kellene, hogy beszéd közben aludjál? Mennyire túlterhelt az idegrendszer? Mennyire vagy elfáradva? Nem, ha leülsz valahol, elkezdesz beszélni, és beszéd közben úgy alszol el, hogy összefüggéstelenül beszélsz először.
3: Azért elfogadatlan.
0: Az kemény.
1: És Bai Évát is kérjük szépen vissza a lottó sorsolásba.
0: Őt is lecserélték?
1: Szerintem ő sincs.
0: Tisza kormány, ez is. Bai Évát kiszedték. A lottó sorsolásból?
1: Igen, kedvesen, aranyosan mondta mindig.
3: Én a Vágó Istvánt is nagyon szerettem.
0: Na hát, igen, Pista nagy legenda volt a kínáló cigijével. Nagyon szerettük.
3: A kínáló cigije volt?
1: Persze.
0: Két doboz cigije volt.
1: Ha kértél tőle cigit. Szofi, ha a saját, akkor marad.
0: Sose adott a sajátjába, kértél cigit, adott egy szart, és ő szívta a másikat. Volt egy kínálós doboz cigije. Nem ad a sajátjába.
3: De úgy, ebben van valami nagyon kedves.
0: 30 torin van róla.
3: Nem tartok egy vágó perceket.
0: Kínálós cigije volt. Az öreg mekkora forma, nem? Van egy cigit, Pista, persze, parancsolj. Persze, adott egy nagyon szart, sose kértél tőle többet, ő meg rágyújtott a Mardéjára. A forma volt. Na jövünk mindjárt 7-8 óra van pontosan, itt vagyunk a hírek után.
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: A Legek évada a leghűségesebb városban.
16: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szólóbb musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
15: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
16: Bérletek már elérhetők.
15: Részletek soproniszínház.hu.
17: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
18: VLS.hu. Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Kaszinó Sopronban május 30 és június 12 között. Gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
19: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítéslécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
20: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
21: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
22: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
23: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
24: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Megvan a Sopron Fesztbora. Díjazták a Vízvilágnapi rajzpályázat nyerteseit. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopron Fest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, száraz fehér bor a fajta üdegyümölcsös karakterét mutatja be. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész Evzámó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a soproni Turinform üzletben. Két hosszú slírán, valamint egy vezérlőkocsi állt szolgálatba a Gyesevnél az elmúlt időszakban. A Soproni Székhelyi Vasúttársaság tavaly vásárolta az osztrák SGP-től a járműveket, amelyek felújítás és festés után kerültek forgalomba, és szállítják az utazó közönséget. A kocsik legtöbbször a Celdömök-Zalaegerszeg viszonylaton közlekednek, de találkozhatnak vele az utasok Celdömök-Szombathely, valamint Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. Díjazták a Vízvilágnapi rajzpályázat nyertesei Sopronban. Csaknem 200 pályamű érkezett, amelyek közül óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriákban hirdettek nyerteseket. Az óvodás korosztályban Orsoma, a Fertőhomoki óvodából, az alsósok közül Kövér Dominik, a Lövői Általános Iskola tanulója, a felsősök között pedig Raus Dóra, a Soproni Lakner Iskola diákja végzett az első helyen. Dobovánczki Anna és Holosi Nóra külön díjat kapott a Soproni Vízmű ZRT pályázatán. Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok, megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítésnek 80. évfordulójára készült el. A könyv szerzője Kriss András volt. Hét magyar játékosának maradásáról számolt be a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. A következő szezonban is az együttest erősíti a rájátszás hajrájában remek teljesítményt nyújtó Hajdú Péter, Kucsara Dániel és Meszlényi Róbert, valamint Kovács Benedek, aki sérülése miatt a playoff mérkőzések többségét kénytelen volt kihagyni. Ugyancsak a keret tagja lesz Keller Bende, Gósz, Kovács Áron és Bősze Gergő. A magyar keret véglegesítése még folyamatban van, így a névsor várhatóan hamarosan újabb játékosokkal bővülhet.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
27: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 8 óra után 10 perccel, itt aztán olvasom itt a nyilatkozatokat, hát...
6: Melyikét?
5: Mi történt a Györfivel? Csak ugye köszönöm szépen, ugye erről beszéltünk itt egy fél mondatot, és ugye hát itt a Hegedű Zsult egészségügyi miniszter, egyébként a táncoló...
6: Igen.
5: A táncoló ember a Facebook oldalán elmondta, hogy a mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre, és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte emberséges és tanulni képes kommunikációra, olyan hangra, amely egyszerre védi a beteg biztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat. Györfi nagyon elrúgta nála a pöttyöst. Én azt éreztem a Györfinél egyébként. Nekem ezzel így nincs bajom, nyilván szakmailag nem látok rá, hogy itt a háttérben mi folyik. A hallgatás elkenés rombolja a bizalmat. Aha, ja, arányos transzparencia, szeretjük. Szakmai őszinteség. Hát aztán itt lehet, hogy szakmai kérdések vannak ebben, mi nem látunk bele, de ez az oka, elküldték nekünk többen. Köszönjük szépen.
7: Hát ez Györfi... érzelmileg egy kicsit tökéltet van benne, mint gondoltam.
5: Igen, Hegedűs azt írta, Györfi jelenár szerint marad a mentőknél, 18 éves kora óta ott dolgozik, és az önmagában példamutató, méltányolandó életút, ezt el lehet és el kell ismerni, de mindennek rendelt ideje van. Hoppácska! Bocsánat, az idegen szöveg olvasása majd kicsit nehezebben megy, ezért elnézést kérek.
7: Ugye befagyáltozó.
6: Megszoktuk.
5: Azért javultam az utóbbi időben. Az utóbbi években már. Igen, egy kis javulás. Ha nagyon koncentrálok, akkor el tudok olvasni, igen. Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
7: Kisiklott az életem.
5: Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokkot kapott, és lefekült hátul a kanapén.
7: Valami az egy kis megformít.
5: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
7: Hol vagyok a listáról? Hát ez a
5: örök fogyasztóként és...
6: Legnagyobb rajongóként.
7: Egy matuzsálem.
5: Ráskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
7: Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
5: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: Jó reggelt,
6: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ez a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
8: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
6: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
5: Ezek az ATP.
6: Azóta viszem.
5: ATP pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
6: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor vele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom, és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
2: Nagy dolog ez. Márvány táblában van vésve a neved?
6: Nincs, ilyet még nem láttam.
2: Egy cukrászában.
7: Egy csoki táblában vésték a nevét.
5: Igen. Albánok hányadikok lettek?
6: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
5: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen,
6: nyilván, teljesen más kategória.
5: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
6: Így van, csak ugye az nem a Gelato Festival szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a versenyen indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
5: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudomány ez is, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
6: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember örülök, vagyok.
7: Örülök, hogy megismerhettünk különben.
2: Nyugodtan tovább.
5: Te csak egy csak... Visszatért, hallottátok, visszatért. Megszólalt.
6: Eszter kimászott a körtés
5: dobozból. Kolumbiai csokoládét hozol?
6: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
5: Abból a menni, vagy meg kell rendelni?
6: Nem, abszolút, hogy ez Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem
5: kell ezért.
6: Mit tud
5: a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
7: Vagy a kis csokoládéra.
5: Igen, tehát mit tud?
6: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
5: A kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
6: nem.
5: Igen, most vagyok utána, meg eszem két.
6: És hozzánk nem. Csak csokoládé érkezik a dobozba.
5: Kokoládé, ugye van.
7: Igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
5: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
6: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
5: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
6: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
5: Aha.
6: Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
7: de
6: viszont én ezt nagyon preferálnám.
7: Vagy ezért, hogy kiderülj, hogy itt milyen fából faragtak?
6: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
2: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
6: Akkor adnánk többet.
5: De voltok csalni, várjátok. Hogy...
6: ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és van, aki elkészítette neked a fagylalt. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
2: Fagyit?
6: Például, ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
5: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett a Nagyi fagylaltjával.
6: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatná erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálnám.
5: Hogy
6: oda meg kell
5: minden.
6: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptedet, egy vanília fagyira, most mondtam valamit, mert
5: nem
6: lehet, hogy kihúzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
5: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
6: Igen.
5: Tényleg vannak már meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
6: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
5: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit dubai csokoládé néven megettünk.
6: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
5: Mi most a specialitásod?
7: A rágógumi.
5: Most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél,
6: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
5: Unicorn is? Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
6: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
5: Kápia paprikából?
6: Kápia paprika és málna.
5: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
6: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
5: És működik együtt a két abszolút íz. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
6: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
5: Hát de az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
6: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
2: visszajelzés.
6: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
5: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit tegyünk. Javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Mindenféle cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
6: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezd el majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
5: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
2: színezékelát. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
6: Szerintem nagyon. önmagában, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylalt készítő cukrázda vagy fagylaltozó ugye reklámoz hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylatot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylatot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
5: csak
6: lesz.
5: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
6: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylatot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkészítek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
5: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombosz 12 000 forintért.
4: Igen,
5: 50 ezerből fagyizik.
7: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fagylalt pontosabban?
5: Ez egy nagyon változó,
6: én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
2: De akkor nem vagy drágább.
6: Nem, azt gondolom, hogy
5: abszolút nem. De hogy jön ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
6: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
7: Viszont
6: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
5: Én nem összetem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
6: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ez szeretem.
7: Ez
6: az utolsó folyásra.
5: Csak kevés szedjük. Na, hogy a fagyis viccemet. És meg az a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjáros. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
6: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát
5: szóval
6: is megcírozni.
5: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Azt. Nekem semmi, hogy 25 milliós.
2: Nem érdekes, nem egy levédek.
5: Köszönöm!
2: Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
6: Csinálják nektek?
7: Nem.
2: De! Nem. Miért? Nem, már a csülős pacal.
5: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
7: Velem tartasz szemkontaktust. Engedd el fel.
6: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Na, most ugye? Már nem
7: kívánja a csülkös pacal. Nem vagyunk még ilyen beállap.
5: Igen.
2: Ember egy kiló volt.
5: Na jó, mit kérdezse? Kérhet egyet?
7: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
5: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ugye megcsinálja, Ádám megcsinálja.
7: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
2: Jó.
7: Valami, nem, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
2: Az jó, medvehagymás libamáj.
7: Tessék, jó, ez a Rákóczi dara.
5: Jó.
7: Jó, én hát Balázsnak valami ott képzelke.
5: Egy májkrémeset.
7: Egy írkávét kérek.
5: Egy írkávét, én kérek egy
2: jó.
5: Egy írkávét.
2: Jó, az
5: kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés vagy.
6: Ilyet csinálunk is, amúgy. Jó.
7: Jó, jó, nekem pedig szégyen, és...
2: Resztem, báj!
7: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
5: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
7: Kovászos uborkás.
5: Ú, az jó, kapros kovászos, biztos, hogy
2: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
7: Csak kiveszik a műhűtőbe, itt van, tessék, a kovászos uborkás.
5: Jó? Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
6: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez nem abból
5: készül. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét szem.
6: Akkor
5: jó. Nem vagyok hajlandó más
6: típusú körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
5: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Minden évben meghívunk, mert nagyon szeretjük ezt a fajta lelkesedést, és jó értelmet, őrületed, ahogy te készíted ezeket a cuccokat. Ádám, nagyon köszi, Fazekas Ádám cukrásmesternek, köszönjük szépen. Jövünk mindjárt 8:30, a fagyit talált ki, hogy mit kérsz. Gondolkozz
7: el. Azt mondják a többiek, hogy kóstolunk rá, hogy csirkésre.
5: Csirkés fagyit?
7: Annyira rossz lehet.
2: Hát vagyom, mi a vízben van, ugye?
5: A víz, a pina ízű fagyit. És elmondja, hogy szaríze van, és mondja neki a cukrász, hogy jó, de nyald egy kicsit feljebb.
7: Örülök, hogy itt vagy.
5: Úgy mondtam el a viccet, hogy nem mondtam el a viccet, és ez így nem ronda, mert csak egy ronda szó volt benne.
7: Ez ugyanolyan ronda, és ugyanolyan drága lesz. Jövünk a hírek után. Az RMH ültetésben.
5: Jövünk a hírek után.
26: Hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
28: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
29: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
30: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Reklámot hallottak.
26: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: reklám.
15: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kertmozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok Éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
17: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
18: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
19: Magyarországon gyártott Master World Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master World Glass.
20: Profi vasalatok összeszerelésére várunk téged Lövőre, a Rotóba. Modern gyárban, klimatizált környezetben dolgozhatsz, akár azonnali kezdéssel. Ablak nélkül nincs ház, vasalat nélkül nincs ablak. Jelentkezz most hozzánk. Rotó, 99-es körzet, 534-139. E-mail, jelentkezkukac@rotokotoyelfrank.com.
21: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
22: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
23: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
24: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
25: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
27: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
31: Költözne? Hova? Lignova!
32: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
33: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak.
34: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
35: Nemzetközi útátjáró biztonsági napot rendeztek. Együttműködik az egyetem, a Schwabz és a Hunyadi iskola. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Együttműködési megállapodást kötött a Soproni Egyetem, a Schmavc és a Hunyadi iskola. Az együttműködésnek már vannak gyökerei többek között a művészeti oktatásban. A különböző koncertek lebonyolításában, az egyetem infrastruktúrájának a közös használatában és a sportterén is. Raffai Balást, a Hunyadi iskola igazgatóját kérdeztük.
36: Azt gondolom, olyan értékeket vonultatunk föl, mind az egyetem, mind a Hunyadi általános iskola, amelyek közösek, közös céljaink is vannak, mind az oktatás, mind a nevelés terén. Ez jó alapot nyújt arra, hogy együttműködjünk abba, amit szívesen csinálunk együtt. Amit tud az egyetem specialitás nyújtani, az segítség lehet a diákjaink számára. Amikor mi tudunk valamiben segíteni, azt gondolom, hogy hasznos lehet az egyetemisták számára, akár a pedagógus képzésre, ha gondolok, akár a sport közös útjára.
35: Ma figyelmesen, holnap épségben, idén ezzel a szlogennel rendezték meg a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Napot. A kampány a járművezetők, kerékpárosok, rolleresek és gyalogosan közlekedők figyelmét hívja fel a biztonságos közlekedésre, az útátjárók veszélyeire. A Gyesev idén már 10. éve vesz részt a programokban, idén több dunántúli város, így például Sopron forgalmas vasúti átjáróiban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket vasúti szakemberek és a rendőrség munkatársai. Sopron önkormányzata, Kazuno városa és a Prokultúra Sopron közös rajz- és haikuíró pályázatot hirdetett. A pályázatok az első soproni japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a Liszt központban. A program és a két pályázat is hozzájárul Sopron és testvérvárosa Kazuno között fennálló kapcsolat további erősítéséhez, valamint a közös szakmai és kulturális értékek ápolásához. További részletek a Prokultúra közösségi oldalán olvasható. Megvan a Sopronfest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész F. Zambu István tervezte.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
35: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggel, de az más, az nem az, az nem az a dátum. Itt vagyunk, 3-1-8-9 lesz pontosan 3 perc, annyi van, hogy hát, ja, leért a cukor.
2: Annyi tehát, van, hogy megettünk felenged, de 1 kiló fagyit.
3: Egy
2: kiló
3: fagyit bevertünk. A pupillámit tágul ki. Ez így jó lesz, srácok.
1: Ez egy jó nap lesz, leért a cukor. Gyerekek, jó, szóval Ádám, olyan, mint a Vilmos Körte fagyi, kis mennyiségben orvosság. Nagy mennyiségben, mert veszélyesebb. Veszett. Nem, megszállott, veszett az ember, de a szó jó értelműen nagyon szeretjük. Tényleg örült. Egyébként meg ez a Gelato Fesztivál második helyzetje, meg ez a Hollófém azért ez egy nagyon nagy dolog. Itt még
3: Hollófém,
1: erről még mesélt, erre azért mindenki felkapja a fejét. Tehát ez, hogy egy Magyarországról ilyen rangos fesztiválra és egy ilyen verseny megnyerjen valaki, és bejusson a Hollófémbe, az tényleg nagy dolog. De ő megszállott, szóval, de ez kell, gyerekek.
2: Tehát csak így lehet.
1: Csak így lehet.
3: Igen, és amúgy szerintem a legtöbb ember, aki sikeres a szakmában, az kb. Így gondolkodik, hogy ezt nem is érzi munkának, hanem ez van, ezt szeretem csinálni, kész.
1: Írta valaki is nagyon jó hasonlatot, ő a fagylatkészítés vitézi Dávidja. De tényleg, tehát hogy és tényleg abszolút, tehát vannak ilyen megszállottak a szó értelme, és ő is az, tehát a vitéz is az, nyilván megszáll, csak így lehet, egy ilyen fajta megszállottsággal. De hogy igen, Ádám a cukrás messzerség vitézi Dávidja, mert hogy elképesztő, ahogy csinálja, még mind csinálja. És hát jó, gyerekek, az van, hogy jó, tényleg finom. Hozott egy Vilmos Körte fagyit, hát az valami egészen durva. Na, mi van a tetveiddel?
3: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól, akit most már nevelünk, a szöcskét sikerült szabadon engedni.
2: Mekkora biznisz, gyerekek, hogy fogsz egy szöcskét és egy katicát és eladod 50-ért. És de nagy a csávó. De
3: olyan aranyosak haladott, ülnek ott azon a gumiszőnyegen, körbe 10-12 gyerek, van egy apuka, aki ilyen bogár specialista, ő fűtötte fel ezt az egész rendszert, és akkor ilyen kicsi dobozokba összefogdostak egyesével ugye ezeket a kis bogarakat, mindenkiről el van mondva mindent, tehát nem szöcske, hanem ez egy szivárvány hasú, és akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most hát család.
2: 5000 katicád van.
3: 1000 milliárd katicám lesz, de az mondják, most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, és fogyasztja.
1: De cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
3: Nem fog elpusztul. Kézzed el, 2 évig egy katica.
1: Tényleg?
2: Hát fogságban. Nem nálatok.
1: Fogságban.
3: Fogságban. Ez nem fogság, ez egy wellness hétvége. Igazából megvárom, hogy a lányom elfelejtse ezt az egész, és szabadon fogom engedni.
1: Vagy mindig tehát... cserélt ki. Elpusztul éjszaka, cserélj egyet, cserélt ki egyet.
3: Erasmusza.
1: Abszolút. Szia kis katicabogara, halott vagy, jön a társad, és két naponta beraksz egyet. 10 évig lesz katicabogara, csak 2 naponta más.
3: Amúgy nagyon jó fel katicabogara, estégén szokott ramazúrizni.
1: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
3: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
1: Persze, Netflixet néz meg, tüzes karikát, iszonyatosan jó fejlődik katicabogara. Megcsinálja a gyerek matek leckét egy pillanat alatt. Ezek a mai katicabogarak már nagyon aranyosak.
3: Milyen jobb feje ez, mint egy tamagocsi. Tehát, hogy így
1: egyébként,
3: hogy
1: igen,
3: jön haza, és akkor így ülünk a fürdőkádba, tegnap együtt fürdöttünk a gyerekkel.

0: nem, ne kérdezek, hogy férjük bele a kádba, mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy
1: de ki mostad a kádat?
0: Nem bászok. a...
1: Jó, nem, csak hogy fontos, hogy a kád az legyen kimosva.
0: Magával én nem beszélek.
2: Magával meg nem beszélek.
0: Igen, és az egyik így rám néz, nagy szemek, azt mondja, lehet, hogy én rossz gazdi vagyok. Mondom, miért mondod? Mert négyszer is megitattam.
1: Nem akart inni, de lenyomtam a fejét.
0: Ja, Istenem, jó.
1: Igen, belenyomtam a fejét a vízbe. Igyál, te katica bogár, igyál.
0: Egy azt mondja, olyan nagy szívük van kis szarzsákoknak.
1: Igen, cuki.
3: Meg a gondoskodást így tanulja meg.
0: Igen, a macska meg közül ül az átszélen. Jó van akkor. Csinál csak, nem probléma.
1: Na gyerekek, olvastátok a futballal kapcsolatos, kicsit másfajta megközelítésű hírt, nagyon szeretem. Mert ugye ne technikailag nézzük meg, összértékben a futballválogatottat. Rangsorolták a foci VB indulóit. De más volt a rangsor.
3: Várjál.
1: Nem a cipőméret, nem a rugott gólok száma, nem a játékos keret összértéke dollárban vagy euróban. Nem így rangsorolták őket.
3: Mi lehet az?
1: Na, hogy rangsorolták a foci VB szereplőit? Mi történt?
0: Ami fontos lehet, hogy a fizetésük, a frizurájuk,
3: a frizurájuk, a frizura alapján?
1: Képzeld el, hogy nem. Azt mondják, hogy a pénisz méret alapján rangsorolták a foci VB indulóit.
0: Végre egy racionális döntés. Szerintem ez jó. Igen?
1: Meglepetés, hogy kinyert, egy milliméteren is múlhat anna egy siker. Van egy ilyen, hogy erotic.com, nyilván egy tök jó marketing fogás egyébként, és ők összerakták, hogy a méret alapján hogy áll a válogatott lista.
3: Honnan szedték be az adatokat?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát gondolom, ugye vannak ezek a sztereotípiák.
3: Ja, hogy milyen ország válogatott, és akkor azt mondták, hogy tájföldieknek ekkora.
1: Ázsia nyilván nem jutott be az első százba. Tessék?
0: Ronaldónak nagy van szerintetek?
1: Ezt így ebben a formában nem tudom. De nem, portugálok nem állnak
0: jól. Az én általános vélekedésem erről, hogy akinek nagy pénisze van, az nem lehet igazán ambiciózus a saját munkájában. Tehát az igaz,
3: mert
0: az ambíció...
3: elégedett magával a mérettel.
0: Igen, tehát ő úgy születik, hogy már neki ugye minden megvan.
1: Ja, értem, tehát hogy az ambíció hozza azt, hogy van egy hiányosságom, amit ambícióval kárpótolok. Igen. Vagy igen. Ambícióval törlesztek, vagy pótolok, aha, vagy fedek el.
0: Tehát, én úgy érzem, hogy apró fütykösök szaladgálnak a pályán.
3: Tehát ha megfordítod, az ambíciózus embereknek kicsi a fénisze.
0: Igen. Aha. De ez gyakorlatilag csak munkavédelmi előírás. Szóval,
3: nem
0: hogy igen, nem, tehát hogy nem azt mondom kicsi, de hogy nem lehet egy nagy, tehát nem gondolom, hogy egy ilyen, tehát hogy nem.
1: Ők azt mondják, jól gondolkozom, mert azt mondják, hogy bizonyos elméletek szerint az átlagon felül méret gyakran az önbizalom és a dominancia szimbólumai tekintenek rá, olyan tulajdonságoknak, amelyek a futballpályán is előnyt jelentenek, és ezért lehet, hogy ebben a rangsorban van valaki. Ki van elől? Tessék! Jó, nem ér azt mondani, Afrika, tehát szűkítsünk, jó? Tehát értem, hogy mit akartok mondani. Ki van el? Nagyon jó, Kongo, nem jársz vesz az igazságok. Hát nyilván...
0: Szerintem Gánának nagyobb a pénzet.
3: Kongo, Csád.
1: Kongo, Csád, Etiópia.
3: Ja, igen.
1: Aha.
3: Milyen? Jó, akkor, de ha Afrikát...
0: Szenegál.
1: Na, mire Szenegál? Így eleve kimondod, hogy Szenegál, és
0: tudod, hogy még hosszú kimondás.
1: Szenegál. És ott látod az öltözőt, hogy ilyen elefánt ormány ember méretű csapkodás
0: nem
1: van.
0: Nem is kézzel nyitik ki az ajtót.
1: Ormányon nyitják az ajtót, igen. Meglepetés, hogy Ekvádort hozták ki az első helyre.
0: Ekvádor!
1: Szenegál és elefántcsontpart lett a dobogós, így ebben a formában.
0: Hát elefántcsontpart.
1: Elefántcsontpart lett a dobogós. De ott vannak a negyedik helyen a németek. Na, hát hogy sikerült berakni? Hogy sikerült berakni a németeket? Ezt mondd meg.
0: Szerintem neked. A németek az direkt erre gyúrtak, tehát genetikailag módosították a génjeiket, hogy ne legyen az, hogy alul maradnak. Nem? Tehát, hogy lehet, hogy csak sem ez még az NDK-nak a hozadéka.
1: Ez lehet, de Ekvádor hogy kerül az afrikaiak közé?
3: Hát, na, sőt, az első helyre.
1: Hát, hogy kerül Ekvádor az első helyre, érted? Úgy, hogy közben ott van.
3: Szám nincs mellette, hogy mekkora az akkora?
1: De lehet, hogy van, Feri, csak az van. Ott ja, van de ott a szám, hát ott a szám jobbra.
0: Elefántcsontfark.
1: Ott van jobbra, nézd, ott a piros, meg ott ott van alatta valamilyen másik szám. Figyelj, és közelebb megy a tévéhez, gyerekek, tényleg megöregettünk, az a baj, és
0: látom. Én már beírtam az Ecuador penis kifejezéseket a Google-ba, és tetszik, amit eddig látom.
3: Ecuador 17,58-al nyert.
0: 17,58. Akkor 8 millit nőttek tavaly óta, mert 17,58-at.
1: Megnyújtottak egy kicsit.
0: Ez a globális felmelegedés miatt van.
1: Várjatok. Azért, amikor az ember néha oda keveredik ilyen szörnyű oldalakra és felnőtt filmeket néz, ott soha nem egy három darab ekvádori ember áll egy dővel, hanem
3: nem tudhatod,
1: három darab elefánt csont. Én úgy gondolom, hogy ők elefánt csont partiak.
0: Be kéne hívni egy szakértőt, aki elmondaná, hogy nagyon szomorú szemekkel, hogy szerintem gyakori félreértés, hogy az ekvádoriaknak nincs hatalmas péniszük.
1: Szerintem azok a férfiak inkább szenegálinak tűnnek, Csádnak, vagy Dél-Szudánnak. Semmiképpen nem ekvádorinak, ha értitek, mire gondolok.
0: Nem a
1: norvég cserediákok álltak oda. Mit keres ott Ekvádor? Magyarázza ezt nekem valaki. Érted?
0: Van egy honlap, aminek az a címe, hogy Why men in Ecuador have bigger penises. Tessék. Tehát azt írják, hogy nekik a világátlagot meghaladó méret.
3: Hát itt van. Akkor most megnyitottam.
1: Értem, mert hogy a német válogatott is tele van egyébként fekete férfiak. Ekvádori egyébként zárójelben fekete férfiakkal. Tehát, hogy értem a német válogatott felkerülését a harmadik helyre.
0: Megnyitottam ezt a honlapot, és kaptunk egy vírust. Na.
1: Gondolod, de milyen honlapot nyitott meg? És ez még csak a gyengébbik volt.
0: Annyi, hogy azt mondta, hogy adja meg a bankkártya adataidat, és akkor visszaadják.
1: Hát most nézd meg a német válogatottat. Nézd meg nekem a német válogatott keretét. Hát nem mond nekem, hogy a német.
0: De figyelj már, amúgy úgy kéne.
1: Nem mondod. Tessék, német válogatott keret, ezt így is be. Olvasom az első hármat.
0: Mondom, mi a stratégia. Azt kellett volna csinálni, minden csapatnak össze kellett volna adni a csapattagoknak a péniszének a méretét, hogy a végén egy nagy szám jöjjön ki, és abból kellett volna összehasonlítani, hogy ki fog nyerni. Érted?
1: Hogy micsoda, mit mondasz, hogy?
0: Tehát a csapat tagjai, az aktuális csapat aktuális tagjainak a pénisz méretét egymáshoz adni.
1: Igen?
0: És akkor utána kijön egy nagy szám, mint 5 méter, és akkor az alapján hasonlítsak össze, melyik csapat.
1: Jó, én mondom a nevet, mondd a cendit. Marik Tahrir.
3: 30.
1: A jó öreg szudáni német Malik Tahavi. Szerinted 30 vagy 35? Jó, van egy ilyen, hogy Veldmar Anton, hát ő szerintem 8, nem? Tehát, hogy teljesen... Jonathan Tahaha. Tessék, na, Tahaha, mit mondasz? Szerinted?
0: 19.
1: Hát akkor mutatom a fotót, ott van Jonathan. Hát...
0: Én Antonio Rüdigernek adnék.
1: Rüdiger nagyon német. Rüdiger nagyon német.
0: De nézd meg az arcát.
1: Rüdiger nagyon néden. Ő igen, hát ő abszolút. Jó, aztán azt mondja, hogy várják ki.
3: Ásanku edrauga!
1: Ásanku edraua!
0: Kaj hamaret!
1: Hát érted már, hogy kerültek föl a németek a harmadik helyre?
0: Na, de meg van egy olyan pénz, ott van, tessék, Pascal Gross.
1: Na, Gross! Hát a Gross! Hát a Gross,
0: very Gross!
1: Ő mindig csak lehúzta a csoportát, mondták, hogy állj ki a sorból.
3: És akkor ugyanez a mi sikertelenségünkre is magyarázatot adhat?
1: Hogy nem vagyunk fönt a százas listán.
3: Hogy mi nem jutottunk.
1: Nem jutottunk ki. Azt mondták, hogy extra kis pénisszel rendelkezők ki se juttak a világbajnokságra, úgyhogy ez az oka valójában.
0: De pont ennek kéne a lényegnek lenni, hogy a kis pénisszűek nyerjék meg az összes világbajnokságot.
1: Nem? Miért?
0: Hát mert azok nagyon futnak. Semmi, a légellenállásnak is jót tesz, a motivációnak is jót tesz. Szerintem dinamikailag nagyon sokat számít, hogy nincs elő semmi, amit vinni kell, szaladni kell. Zsűr, miért nevetsz ezen?
1: Elképzelte magát. És akkor azt jelenti, hogy ázsiaiak, kínaiak, Fülöp-sziget, tehát se egyáltalán be se kerültek semmi. Az első tízbe. Tehát csak afrikai csapatok meg a német válogatott került be az első tízbe.
3: Plusz Dél-Amerika,
1: igen, ugye Ekvádor megnyerte. Ez Ekvádor még mindig rejtély. Ezek ott valamit ott nagyon tudnak.
0: Jó, te melyik csapatba férne be?
1: Én
3: szerintem
1: a női szinkronúszó. És most hírek. A női szinkronúszó, a brazil női szinkronúszó válogatott egy orcsipesszel szerintem kiválóan lehoznám a spiccet, gyerekek.
0: Amúgy nem hív fel trollfocit ezek a szemben.
1: Igen.
3: Végre egy olyan téma, ami nem foci.
0: Sziasztő, csak
1: amennyi érdekül, konkrétum volt ebben a megszólásban, ezt ők ugyanígy el tudják mondani 9 óra után, ebben biztos vagyok.
0: Azt mondjuk, hogy Deák Dani még továbbra is pénisz szakértő, tehát lehet esetleg őt is fel lehetne.
1: Igen. Tehát vissza a listát, Zsül, nézzük még meg az első 10 helyzetet. Szerintem ázsiai egyáltalán nincsen. Azt mondja, hogy ott vannak a brazilok, ott vannak az ausztrálok. Na most mondd meg, ott vannak az ausztrálok is. Kongó.
3: Hát, ugye?
1: Ugye értjük, hogy miért. Gána. Jó, hát ezt akkor egyértelműen elvitte Afrika, mint kontinens. Érted? Tehát Kongó, Gána, hát a paraguaiak még kicsit becsúsztak. No, norvégok, oda néz, oda értek ők is.
3: Jó, de utolsó, egy 14-34.
1: 14-34-et hát írtak a norvégokra.
3: Egy komoly 4 centi van az első helyezett között.
1: Abszolút egyébként.
0: Elkezdtünk péniszeket kapni, hogy, és
1: oda írják mellé, hogy... Nem, én 9 óra után futballjátékot játszom. Becsukom a szememet, akarom.
0: Küldjétek el a pénzeteket és az ambíciótokat.
1: Hogy nem akarom a Viber falat letiltani, gyerekek.
0: Empirikus kutatás, és megmondjuk, hogy van-e összefüggés.
1: Curaçao az hol szerepel a maga szombathelyi...
0: Narancslével.
1: Igen, egy kicsi narancslével, egy kicsi narancslikörrel. Hol szerepel? Ugye ők kijutottak, annyian vannak, mint Szombathelyen az egész országban, érted? És ott vannak a VB-n, ez nagyon fáj nekem. Ez tényleg nagyon fáj. De nem jutottak fel a listára, Szombathely is fáj. Ők nem jutottak fel. Érted, egy szombathelyi ember kimegy a világbajnokságra.
0: De az van, hogy Curaçao, szerintem már csak a nevében arra gondolok, hogy ők is jó kis
1: helyezés. Hogy Curaçao jó helyen vannak, arra gondolsz?
0: Szerintem igen.
1: Igen.
0: Igen, igen. De most amúgy röhögsz, de ezt most miért nem csinálj meg ezt a kutatást?
1: Nem akarok, mert ne küldjenek.
0: Küldjetek, csak az, hogy hány csodés, hogy milyen pozíció, amiben dolgoztok. Csak, hogy tényleg, hogy milyen magas pozícióban dolgoztok, és hány csodés, csak ezt írjad.
1: És 9-től az SMS, Lajos vagyok, nem tudom, Lajos vagyok, targoncás 8, Béla vagyok, cukrász 9, orvos vagyok.
0: Rádiós műsorvezető vagyok, 4 és 5.
1: Igen, Happy Endre vagyok, rádiós műsorvezető. Nem, Happy-t nem bántjuk, akkor tesszük. Dénes Tamás vagyok, 6 centi. Rádióban dolgozom, 6 centi. Köszönjük, Tamás, hogy ott szóltál a műsorot. Igen, Vágó Piros vagyok, 16 centi.
0: Vagy ja, csak egy 8 centis Sákozi turost is.
3: De az olyan.
0: Ez olyan.
1: Na. Ja, Istenem. Na jól van, gyerekek. Futballjátékunkra, ha már futballozunk, futballjátékunkra lehet jelentkezni egész igen. Nyugodtan. Igen, és kérdéseket kapnak majd játékosaink, 3 darab kérdést. Aki többre tudja a jó választ, az nyer 100 000 forintot. Jó, 100 000 forint cash, ráadásul futball világbajnoksággal kapcsolatos kérdésekre kell felelni. Jó?
3: Jó!
0: Nagyon sok információt kapunk a percekben.
1: Zsűr, légy szíves, töröld a Viberemet, és csak 10 után telepíts vissza.
0: Úgy ömlenek be a számok, mint a Buxindexet frissítenék folyamatosan. Óriás.
1: Igen. Hál' Isten, fotóval nem illusztrálják, csak küldenek egy számot, meg hogy felső vezető vagy.
0: Hegesztő vagyok, 22 000.
1: Plasztikai sebészség, 28 000. Igen, de volt 10 az implantátum.
0: Azt mondják, hogy a sprintes fiúknak van nagy ugró leccük.
1: A sprintes fiúknak?
0: Igen, az atlétikában.
1: Nem tudom, hiányosak az ismereteim, megmondom őszintén.
3: 100 méter síkfutás.
1: Tudom, mi a sprinter, hülye, nem ebben hiányos. Ilyet, hogy... De nem ebben hiányos az ismeretem, hogy nem tudom, mi a sprintfutám.
0: Hanem... A sprint
1: a 0-100 méterig, illetve a 110 méter fedett pályás atlétikában pedig 60 méter a sprintfutam. Köszönöm szépen, ezt tudtam. Nem, ezt nem tudtam. Na jövünk mindjárt, 2 perc, vagy 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja.
2: Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopronfesten. Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
4: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
2: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
4: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
15: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak.
20: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
21: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
22: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
23: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 699 000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
24: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
25: Idén is felejthetetlen élményt ígér az évrendezvény helyszíne díjas Borlemente. Borlemente. Június 20-án a Pécsinger szőlőbirtokon két színpad, különleges hangulat és kiváló borok várnak téged is. Téged is. Jegyek korlátozott számban pecsinger.hu/borlemente. Borlemente, amikor a nap a pohárban pihen.
26: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazma adóvá júniusban és szerez az 5. plazma adásodig 83 000 forint helyett 163 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút egy szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
27: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
0: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
1: 800 darabos készletből válogathat.
0: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
2: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
3: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
2: Sopron Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
4: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magánrendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
5: Reklámot hallottak.
6: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Közeledik a nyár, egyre több diák keres munkát, könyvbemutatót tartottak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári szünet közelettével egyre több diák keres munkát Sopron térségében is. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt. A munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat, mondta a rádiónknak Fekete Adina, a Panonwork Sopron iroda vezetője.
28: Partnereinknél, a cégeknél, akik gyártótermelő vállalatok, a szabadságok alatt örömmel fogadják a diákok segítségét is. Ez általában azt jelenti, hogy műszakrendet kell vállalni, ami azt jelenti, hogy reggel 6-tól 2-ig vagy 2-től esetleg este 10-ig. Ez azért egy nagyobb kötöttség, egy nagyobb elköteleződést igényel, de sajnos a partnerek nem mindig tudnak igazodni ahhoz, hogy a diákok esetleg nem tudnak korán felkelni. Úgyhogy aki munkát szeretne nyáron vállalni, azért egy kicsit felelősségteljesebben kell ehhez hozzáállni, egy nagyobb kötöttséget igényel.
19: Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok, megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítések 80. évfordulójára készült el. Hazánkból a II. Világháború után több mint 200 ezer magát németnek valló honfitársunkat telepítették ki. Sopronban falva 2500 lelket számláló német közösségéből mindössze pár százan maradtak csak meg. A könyv szerzője Kriss András kiemelte, 26 interjú, illetve visszaemlékezés található a kötet. Több mint 150 gyerek versenyzett az idei soproni óvi olimpián. A megmérettetést a Hunyadi János evangélikus óvoda nyerte. A gyerekek 5 különböző megmérettetésen vehettek részt. Volt szlalomfutás, akadálypálya, váltófutás, kapura lövés és kosáradobás is. Az eredmény hirdetésen részt vett Farkas Ciprián Sopron polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy az egészséges életmódra nevelést és a szemléletmód kialakítását a legkisebb korban el kell kezdeni. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat. A voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is van lehetőség június 20-ig.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
19: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 lesz. 3 perc múlva, hello, mm-hmm. Bello.
3: Csövi, Möfi.
2: Csövi, Pöfi?
3: Pöfi.
4: Pöfi, Csövi?
3: Pöfi.
2: Mi a legkellemetlenebb köszönés?
4: Csácsumesz. Csöves csokoládé.
2: Csöves palacsi, vagy csokolcs palacsinta.
3: Csumesz?
2: Csumi?
3: A csumesz, nem.
2: Csubidálom?
3: A csubidálom, a csumidálom.
2: Csumidesz? A csumidesz jó, a csumidesz a majom óta. A csumidesz a majom óta nagyon működik, igen. Gyerekek, milyen időnk lesz, Ferenc? Mondjál valami vapésat, mondjál.
3: Megint azt mondták, hogy jön, azt nem jött.
2: Igen, egyébként tényleg
3: mondták. Az lett, amit nem ígértek, azt össze-vissza vagyunk hülyén bele a világba. Elég!
2: Köszönjük szépen! Nagyon tartalmas.
5: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
4: Szerintem akkor Feri férfias, nem?
2: A nagyon!
3: Hát de már most ettől ki nincs ki a tököd. 2 hete azt ígérik, hogy szakadni fog az eső. Érted? Így áll a föld, kinyitotta a föld a száját, hogy beleessen az eső. Ott áll a tavunk, így.
4: Arra gondoltam, hogy milyen úgy lehetne visszaállítani
3: elég!
4: A vízszintet.
3: Ökoegyensúlyunkat.
4: Ha rengeteg ember belemenne be a kevés vízbe, akkor feljön a vízszint.
3: Igen, de nem állhattok ott állandó.
4: És akkor utána egy
2: váltváltó, váltváljatok benne mindig.
4: Váltváltó.
3: Igen. És óránként ki lehet jönni pisilni.
4: Nem szabad
3: szóval
4: jönni pisilni.
3: Ja, vagyok, igen.
4: Na hát ezt tudtam.
2: Tengermély tiszteletem, minisztertársaim. Júj, de jó. Na jó, de ez már a modoros köszönés. Várjatok, ez egy külön fejezet, azt most ne nyissuk ki. Van még egy futballos játékunk, de előtte egy ritka neurológiai betegség. Ti hallottatok olyat, hogy valakinek egyik napról a másikra úgy megy el a hangja, hogy soha többet nem jön vissza? Kívánnátok ezt valakinek? És igen. Ha igen, miért pont a, párotoknak?
4: Az a helyzet, hogy...
2: Van egy ilyen neurológiai betegség.
4: Van egy ilyen félelmem.
3: Hogy neked megy.
4: Hogy lesz egy valami nagyon jó fellépés, és előző este.
3: Nem, ahogy fölérsz a színpadra, föllépsz, és...
4: Figyelj, ha már fel vagyok,
2: és
4: megoldom.
2: És be van varva a szád.
4: Ha már fel vagyok, megoldom, akkor eltáncolom.
2: Hétköznapi családi vacsora örökre megváltozta egy brit család életét. 47 éves James Johnson otthon ült, nem a Don Johnson, csak szólok, otthon vacsorázott feleségével, amikor váratlanul elvesztette a beszédkészségét. Hallottatok, hogy van ilyen? Felesége először attól tartott, hogy a férje sztrókot kapott, ezért mentőt hívott. 6 nappal később kiderült, hogy funkcionális neurológiai rendellenesség, amit megmértek nála, vagy rájöttek nála, hogy ez van, és elvesztette az agy és a test közötti információ áramlásban zavarált be, ezért nem beszél többet. Van egy igen, meg egy nem gombja, ezt adom mondjuk, szeretném képzelni.
4: Igen.
2: Ott van egy yes.
4: Meg egy talán kéne azért.
2: Ott van egy no. És 3 évbe telt.
4: Ez zsűl, csak mondom.
2: Zsűl. A tekintetében van valami zsűlös, igen. 3 éve nem szól egy szót se. Nem tud hangot kiadni. Azt a mindeni gyerekek. Ez milyen durva.
3: Rohadtul megunt ezt az egészet otthon a családdal.
2: Az egészet eljátsza?
3: Eljátsza.
2: Tudod, hogy a süket-süket megteteti magát, de mindent halt. Ez ugyanolyan. Simán lehet, hogy van hangja.
3: Nem kell magyarázkodni, csak fölmutatod. No.
6: Apa, elmet.
3: No.
2: No. És csak a jelz is adó.
3: Drágám, vehetek új? No. És nincs magyarázkodás. Nem
4: te amúgy is így jelsz, nem?
3: No.
2: Igen, ja, no. Yes. Big no. Yes. Hallásomat szeretném elveszteni, arra van tippet, de írja egy hallgató. Tehát ez milyen durva, mit mér rád az élet, nem? Üldögélsz otthon vacsorád, és a következő pillanatban soha többet tudsz meg, nem tudsz megszólalni. Mi
4: ez
2: mi
4: nem van? A legrosszabb dolog, ami történhet, mert sokkal rosszabb, hogyha megvakulsz. Amúgy.
2: Szerintem sokkal rosszabb, ha kikötöznek egy vonatsíre, átmegy a nyakadon egy tehervonat, és utána még a két lábadat levágják fűrészre. Ahhoz mit szólsz?
4: És utána pedig egy nyest lehúgyod. Erre gondolod?
2: Nyilván, ha hirtelen megvakulsz, hogy egyszer csak elmegy a hangod, és ott élsz, és beszéltél, és családod volt, és nem tudsz többet megszólalni, de fejben gondolkozol. Tehát fejben mennek a mondatok.
3: Igen.
2: Meddig bírnátok?
4: De szerintem némának lenne nem olyan gáz, mint tehát, hogy most így... Ez sokkal rosszabb. Tehát engem zavar, hogy még nem tudik gyalogolni, vagy sétálni, vagy
3: ilyesmi. És eltátogni el tudja?
2: Hát tehát kinyitni ki tudja a száját, csak nem tud rajta hangot kiadni. Te bemegy a közébe, és azt mondja...
4: Szerintem egészen sokan élnek így.
2: Segít rá nagyon a korzom, Feri. Feri, mi történt veled, Feri? Ennyire megviselt, hogy nincs visszatóban.
3: És kérek egy fagyi.
2: Jó van, Feri, itt van a valójában, húzzál.
4: Szerintem semmilyen hang nem jön ki a torkán.
2: Nem jön hang ki.
4: Semmilyen hang nem jön ki a torkán. De most szerintem némának lenni nem gáz.
2: Nem, miért te hangodból élsz? Hát ne csináld. Tehát elmenne a hangod, mit csinálnál? Hát mi
3: táncolna most mondta.
4: Még akkor kiderülne, mire vagyok még képes.
2: Mit van még a hangodon kívül?
3: Akkor csak a tested marad.
2: A hangod után csak a testedből tudnál élni.
4: Tehát tárárára. És akkor mi van? Lenne
2: egy esztáblád. Meg egy ártáblád, meg egy esztáblád.
4: Nekem csak esztáblád lenne.
2: Egy esztáblád, egy ártáblád, meg egy jótár.
4: Meg egy oh my god.
2: Igen, oh my god, de yes.
4: Oh my god,
2: yes. Oh my god, but yes. Így van, ez lenne a táblád, illetve az árakat mutatnád, érted? De hogy azt gondolod, hogy neked mire elmenne a hangod, vagy nekem elmenne a hangom. Szerintem
4: kicsit megkönnyebbülésnek érezném. Igen.
2: Nem tudnál megszólalni soha többet. Vállalnád, szerintem megőrülnél.
4: Most mit csinál? Most szörfözgetnél, ülnél a Maldívon,
3: de akkor se a kommunikáció hiányzik. Nem csak az, hogy amiből keresed a pénzedet, hogy nem tudsz egyet beszélgetni.
4: Gyerek, hát de leírnám, lenne egy kis ilyen szintetizátorra kötött klaviatúrám.
2: Fölmutatod a gyereknek, hogy szeretlek meg. De jó, hogy itthon vagy.
4: Nem, hát a gyereket úgy szeretném, hogy így belenyomnám a testembe őt a test jelölésre.
3: És egy veszekedésnél, mikor elkezd veled üvöltözni az egyik, mutatod,
4: hát a veszekedés
3: hogy
4: gyorsan verekedés
3: lesz. Megírod és
2: leírod.
3: Hát ez nem lehet.
4: Ugye, annyival jobb a reakcióidő, mint a többieké, hogy szerintem ez így lesz rá idő. Tehát nem kezd. Szerintem amúgy az van, hogy ez egy ilyen nagyon pihentető zen állapot, mert átkerülsz egy másik sávba ezáltal, hogy ugye nem kell részt venned ebben a mainstream kommunikációban, és így megbölcsülsz, és ott ezek az emberek, ezek a beszédtől fröcsögő, unalmas
3: sétkezők. És milyen bölcs, megint hallgat.
4: Tehát csak ott ül, és így, anyádat, anyádat.
2: Én szerintem azért ezt nagyon nehezen élném meg.
4: Én nem. Nem. Én szerintem abszolút megtalálom benne a nyugalmamat. Néha visszahadom.
2: Szerintem az előadásodon nem mennének annyira jegyek.
4: Hát én nem látnám meg.
2: Bracó csak néznél.
3: A humor is csak néz.
2: Aki az a stand-up, hogy csöndben van. És lehet nézni őt másfél óráig.
4: Azt hiszed, hogy Amerikában nincs olyan humorista, aki kommunikációs géppel dolgozik, de hogy nincsen.
2: Akkor tényleg... Fölmegy és csöndben van?
4: Nem, felmegy és van egy kis gép, és akkor mint a Stephen Hawking beírja, és akkor
2: ilyen. Ja, mert hogy van valami beszédképesség zavara, tehát nem tud beszélni. És beírja egy gépbe? Hát a franc se adna ezért $100, hogy egy csávó pötyögje ott az Amigát, érted?
3: De lehet, ami
2: ki pötyög magából egy poént, érted? Hát azért ez elég
4: nyomorú. Figyelj, amúgy jól megy neki, meg azt szokta csinálni, hogy ő is szokott így mockingolni, tudod, így kiszed valakit a közönség, és azokat szokta csesztetni, és általában szintén valamilyen hát ilyen hiányossággal élő embert. Úgyhogy elég magas szintű művészet.
3: Egy néma,
2: alázza a néma a színpadról, süketed meg a vakot. Hát, na látod, Amerikában azért még egy szabadabb világ van. Egy süketetes, egy vakot
4: megalázni. Kell link, küldöm a linket. Pont 3 napja ezért néztem ezt. Esküszöm nektek. Figyelj, én rendelnék a Temuról 10 pingponglabdát, és ugyanúgy menne a biznisz egy eddig ment. Ennyi.
2: Látátok már ezt tetszett a Napoli? Nem. De most egy másik műsorra lép föl. Most pikádókat
3: lő. Ahogy ez lövi?
2: Ahogy lelövi a lufikat a pingponglabdával, meg a pikádóval.
4: Sit down, comedy.
2: Érted?
1: Én azt nem értem, hogy suttogni tud. Tudnia kell.
4: De miért?
1: Azért, mert levegő jön ki, tehát levegőt csak vesz.
4: De nem tudja az idegrendszer, nem tudja
3: szavakat nem tud mondani,
4: formának
3: érted?
4: Formának kell a szád, a nyelveddel.
3: Meg
4: a
3: elfelejted beszélni, nem tud beszélni.
2: Suttogjál úgy, hogy nem értem, mondjál valamit, úgyhogy csak suttogsz valamit, mert becsukom a szemem, suttogjál. Ott ülünk ketten, suttogjál.
3: Nem tudsz szavakat.
4: Nem
2: hülyes vagy. Nem ilyen, nem vagyok hülye. Hát az, hogy Balázs hülyes vagy, ez azért, hogy suttogom is értem. Hát azért annyira nem vagyok.
3: Ezt mondom. Hát nem, mert nincsenek meg a szavak, érted?
2: Suttogjál úgy, hogy nem tudsz artikulálni. Mondj egy mondatot, hogy nem artikulál, csak.
4: De szerintem ez történik, a Gyula szélütést nem kapod meg.
2: Szerintem egy sima kett délután a Gyula. Kett délután Gyula.
1: Csak a szokásos.
2: Jó, meg Gyula, nyugodj meg. Villapadra. Csak a szokásos kett délután a Gyula megint felment a vérni másod.
4: Nem tudom, én most már kicsit vágyom rá, legalább süket legyek.
2: Szerintem te összeomlanál.
4: Nem igaz. Egy nagyon félre ismersz engem. Én egy szintet lépnék azért.
2: Hagyjál már, megjelenik egy piros pöty a karodon, érted, és izé vagy. Érted, azt gondolod, hogy ebolád van Afrikából. Ha elmenne a hangot, szerintem.
4: Mert nekem még dolgom van ebben az életben, de az más.
2: Igen.
4: De az más, hogyha a hangom elmenne, figyelj, szerintem nagyon békés, nyugodt életet élnék, mondjuk nem tudom, kommenteket tudnék írni Facebookra, tessék. Ott kommentelgetnék, abból élnék.
2: Nem, itt ülnék ketten, te meg mindig pötyögnél.
4: Igen.
3: És felolvasnál a Zsül.
2: És felolvasnál a Zsül.
4: Nem, választani fogom neki egy hangot.
2: 10 év múlva ilyen műsort fogunk csinálni. Eszter,
4: nem kell ez a gitárni. Figyelj, szerintem sokkal hamarabb el fog ez jönni, de választom magamnak egy sima hangot, de olyat a világból.
3: Géphang. Jó. És géphangon beszélni.
2: Oké, okay, akkor viszont fogadjuk meg azt, hogy bárki kap először stroke-ot közülünk, egyszer betoljuk ide, jó? Oké, okay. Kimondunk egy ilyen ígéretet egymásnak?
3: Igen.
2: Tehát a bal szemem, ha kacsintok, a jövök, a jobb szemem, ha nem akarok, de ti akkor is hoztok, jó? És egy stroke-kal itt bent kell lenni egy adást, jó? Ha csöndes vagy, csöndes vagy, folyik de itt kell lenned, jó? Hogy Feri, akúgy a
3: fáradat.
2: És emlékezni fogsz erre, hogy... Emlékezni fogsz erre, hogy megfogadtuk.
4: Én csak szeretnék, én most Lacira ránézek, és azt mondom, Laci, akármilyen lesz ez a büntetés, tudd róla, hogy én ebben nem vettem részt.
2: Semmi, hát
4: nem vettem részt, én nem aláztam meg a beszélgetést.
2: Senki
3: nem aláztam meg a strókosokat,
4: nem aláztam meg őket, nem fogom Ferit kihozni az otthonból.
2: Pont azt mondom, hogy bárki először.
3: Ez az egyetlen őszinte rész volt, hogy engem nem mozolt ki.
2: És a többiek nyelvtörőket adnak neki, jó? Nehéz szavakat és nyelvtörőket, és az lesz a játék, hogy kik mit mond Feri. Lecseréljük végre ezt a rohadt fekete Ferigen nevet. Mit mond Feri? Hogy mondtad Feri?
4: Amúgy az a durva.
2: Hát ez nagyon jó. Mit mond Feri? A szponzorunk a klímagyártó, a Samsung. 100.000 forintos készpénz. Mondjad Feri, hogy mondod? Jézus! Hát jó, hát akkor ez is
4: Anna, hagyj kérdezni, hogy te...
2: Nem múlt engem tanul ez
4: én, a sikert. Annál szerintem megkérdezni a Dadogósok Érdekvédelmi Szövetségétől, hogy...
2: Természetesen, ez egy vicces reggeli műsor, mi viccelünk. Viccelünk.
7: Pont ezért.
4: Így van,
7: pont ezért.
2: Ez egy vicc. Azt mondják, Ferinek minden este igen, hogy iszik egy fröccs.
3: Ahhoz már több kell, haver.
2: Hát ez azért már jóval több kell. Ja, Istenem! Hát, nagyon jó, megvan az új játékunk, örülök. Egy tökről jóta dolgozunk azon, hogy legyen új fekete férége nemünk.
4: Én ugyanúgy ezek a kis szabó most leírta, hogy ő hogy érez.
2: Csak SMS nézek. Na jó, egy jó focis játékkal ez ezt az. Meg tudjuk fejelni, szerintem.
4: Én mindenkinek szeretnék elnézést kérni, és jelezni, hogy ez a társaság nagyon nagy mennyiségű cukorhatással adott.
2: Így van, így van, így van.
4: Most szakad be, most szakad be.
2: És egy kis időjárás, hogy
4: Szatmári úr, nagyon boldog lenne.
2: Szatmári úr. Adj egy játékost, Anna. Adj egy játékost. Ide nekünk egy játékost. Halló, jó reggelt.
8: Nem egyet, kettő.
2: Kettő. Oh, Bea. Iza. Iza, szia.
8: Hello.
2: Iza.
8: Hello. Sziasztok.
2: Hello, Iza. Mi a helyzet, Iza?
4: Nem mered Feri.
8: Minden rendben. Én azt nem tudom, hogy most itt kell hallgatni benneteket, vagy a rádió.
2: A füleden, Iza, a füleden.
8: Jó, oké, okay, itt vagyok.
2: Az a legfontosabb. Minden másod már részletkérdés. Hát ahol kell szerencsét, amikor a telefonban itt, hogy az egyszerűbb.
8: Jó, oké.
2: Okay. Jó? Feri fogja feltenni a kérdéseket, de már úgy látom, hogy...
4: Jó, hát az első vagy... kérdés.
2: Jó, hát az első kérdés. Te jó Isten.
8: Na, szóval.
2: Na, várjál, adjuk még neked Attilát. Szia, Attila!
9: Jó reggelt, sziasztok!
2: Nem jó helyzet, Attila, honnan hívtál
4: minket? Ne csaljál, ne csaljál!
2: Legyen vissza normálba, Feri! Mi a helyzet, Attila?
9: Jelenleg Ausztriából, de egyébként Békésmegyei vagyok.
3: Ez az!
2: Ez jó, ez jó. Na jó van, három darab kérdés. Hogy? Ennyire? Hogy javul az állapotod, Feri? Feri, nagyon rohamosan javulsz, Feri, rohamosan!
4: Békésmegyei vagyok. Az jó!
2: Rohamosan javul! Nagyon javul az állapotod, Feri, a minden itt neki. Attila, mivel foglalkozol?
9: Futárkodom.
2: Jó, várjál, ez itt eltörtünk egy kicsit, ne haragudj csak. Kitaláltunk egy új játékot, mi nagyon szeretjük. Kérdés, hogy máshogy fogja szeretni. Na figyeljetek, három darab kérdés megy, és... Nem áll, most már mindegy, ez most már elúszott ez a megszólás. Szóval, hogy három darab kérdés, egy-egy, aki ha döntetlen, akkor egy döntő kérdés, jó?
3: Eszter.
2: Az a jó, hogy... Az a jó, hogy közben a sales osztályunk hozott szponzorokat, akik ott állnak átatok mögött, gondolják, na ezt a műsort mi is akarjuk támogatni. Ezek tényleg jól érzik magukat. Megjött egy szponzoros bemutató van itt átunk mögött. Na tehát, figyelünk! Bea, tiéd az első kérdés. Ja, mindkettőtök ilyen, aki tudja a választ.
3: Na, azóta, hogy Anglia 1966-ban megnyerte a világbajnokságot, hányszor jutott túl a...
9: Negyed döntő.
3: Ne, elment a hangom. Jó?
8: Hatszor.
2: Hatszor, igen.
9: Négyszer.
2: Jó válasz.
3: Kétszer,
2: igen. Akkor aki közelebb van, az, nem?
3: Így van.
2: Jó.
3: Jó? Jó, jön a következő. Melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon anélkül, hogy valaha megnyerte volna a Árnát?
2: Igen.
3: Na, melyik válogatott szerepelt a legtöbbször világbajnokságon anélkül, hogy valaha megnyerte volna a tornát? Egy országot kérünk szépen.
9: Portugália.
2: Portugália. Igen, tényleg nem. Jó lehet a tipp. Oké, Bea? Iza?
8: Iza. Melyik Portugáliát mondtam?
2: Portugáliát mondják.
3: Mind a ketten rosszat mondtatok, mert holland válogatott.
2: Hollandok!
4: Nem hallottam, mit mondtál? Melyik válogatott?
2: Hollandok nem nyertek VB-t soha.
3: 74, 78 és 2010-ben is második.
2: A minden segít neki, ezt is megtapsoljuk.
3: Na jó, akkor egy pont eddig a fiú versenyzőnké. Itt az utolsó kérdés. Ha Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is pályára lép a 2026-os világbajnokságon, hányadik világbajnoki szereplésük lesz?
2: Annyi, hogy Lionel, de enged, ez ma
3: Lionel,
2: ez ma a legkevesebb.
3: Lionel,
2: ez ma a legkevesebb problémánk.
3: Igen. Nem ez lesz a bűnti. Nem. Hanyadik világbajnoki fellépésünk lesz ez?
2: Lionel az a Ricsi. Tényleg, hogy a Lionel a Ricsi, te ugye Lionel.
4: Én soha többé nem szólok meg.
2: Igen, tehát a Lionel nem érdekes. Jó, szóval, hogy akkor hányadik világbajnoksága lesz?
8: 35.
2: Kinek a Messinek a 35. világbajnoksága? Fölszorzom légyen, akkor rohadt idősen lesz.
3: Nem együtt, külön-külön. Tehát ja. Lionelnek...
2: Ezt gondolod, a 35. VB jelen, az 120 éves lenne most, ugye?
8: Hát oké, együtt.
3: Nem együtt, külön-külön, de ez a ugyanannyiszor, milyen mind a ketten kint vannak, ugyanannyiszor vannak kint VB-n.
2: Kicsit aggasztján, 120 éves, de még nagyon... Tessék?
8: 10.
2: VB-je lenne a Messinek.
8: Bocsánat, nem. 5.
3: Igen, mit mondasz erre? Te másik játékos, akinek a neve?
2: 6. A jó válasz pedig?
3: 6. És ez új csúcs.
2: Új csúcs, nagyon jó, gratulálunk. És akkor ezzel megnyerte... Ezzel megnyerte?
3: Megnyerte Attila.
2: Attila.
9: Köszönöm.
2: Puszilunk be a közi. Iza, bocsánat, Iza, ne arra, hogy puszi. Ez van, teljesen elment ez a megszólás. Bea, mutatjuk, hogy mit nyertél. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megőrülsz.
5: Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jó voltából.
9: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
2: Hát örülünk. Örülünk.
9: Én is örülök.
2: Vigyázz magadra. Köszi,
9: Eddig. Olyan, hogy...
2: Neked is, csáu, bocs, itt a káoszér. Hello, Attila, csáu.
4: Hogy nem olyan, ilyen Star Wars karakter?
2: Feri?
4: Ha?
2: Zsenez, ezt hozni. Mondom, megvan az új játék, ezt hozni.
4: A Dagoba rendszerből jöttél. Jó?
2: Azt beszéljük meg, hogy igen, nem, ezt nem mondom. Jó, oké, fél tíz van pontosan. Jövünk mindjárt, itt vagyunk. A nap legjobb pillanatai van.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
18: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
20: Reklámot hallottak.
21: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
23: Walter Audó Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
24: Skoda.
25: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
26: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárol a Sopron Plázában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és a szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
27: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
28: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
29: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
30: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
31: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kertmozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
32: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
33: Megvan a Sopron Fest bora. Díjazták a Vízvilágnapi rajzpályázat nyerteseit. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopronfest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, száraz fehér bor a fajta üdegyümölcsös karakterét mutatja be. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész Evzámó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a soproni Turinform üzletben. Két hosszú slíren, valamint egy vezérlőkocsi állt szolgálatba a Gyesebnél az elmúlt időszakban. A soproni Székhelyi Vasúttársaság tavaly vásárolta az osztrák SGP-től a járműveket, amelyek felújítás és festés után kerültek forgalomba, és szállítják az utazók közönséget. A kocsik legtöbbször a Celdömök-Zalaegerszeg viszonylaton közlekednek, de találkozhatnak vele az utasok Celdömök-Szombathely, valamint Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. Díjazták a Vízvilág napi rajzpályázat nyerteseit Sopronban. Csaknem 200 pályamű érkezett, amelyek közül óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriákban hirdettek nyerteseket. Az óvodás korosztályban Orsoma, a Fertőhomoki óvodából, az alsósok közül Kövér Dominik, a Lövői Általános Iskola tanulója, a felsősök között pedig Raus Dóra, a soproni Lakner Iskola diákja végzett az első helyen. Dobovánczki Anna és Holosi Nóra külön díjat kapott a Soproni Vízmű ZRT pályázatán. Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett Otthonok Megőrzött Emlékek című kötet a soproni német kitelepítésnek 80. évfordulójára készült el. A könyv szerzője Kriss András volt. Hét magyar játékosának maradásáról számolt be a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. A következő szezonban is az együttest erősíti a rájátszás hajrájában remek teljesítményt nyújtó Hajdú Péter, Kucsara Dániel és Meszlényi Róbert, valamint Kovács Benedek a kísérülése miatt a playoff mérkőzések többségét kénytelen volt kihagyni. Ugyancsak a keret tagja lesz Keller Bende, Gósz, Kovács Áron és Bősze Gergő. A magyar keret véglegesítése még folyamatban van, így a névsor várhatóan hamarosan újabb játékosokkal bővülhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
33: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Az esti óráktól kezdődően nyugat-észak-nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarokra. Ezek a Dunántúl a rendszerbe is rendeződhetnek. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég is kísérheti őket. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
2: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 5 perc múlva 3:45, és nap legjobb pillanatai. Volt egy Magyarország-Kazasztán meccs, őrületes gólokkal.
3: 3-1-es siker,
2: egyébként igen, 3-1-es, 1-0-ra vezetek a kazakok, aztán megráztuk magunkat a fél időben a fiúk, kiszaladtak újra a pályára, 3-at bevartak. De hogy leszakadt egy pókkamera, ugye ennek ez a neve, hogy pókkamera, az Opcsitől egyébként 3 méterre, ő ott valószínűleg újjászületett, és ezekről a hirtelen fura, kicsit ilyen megmagyarázhatatlan balesetekről beszélgettünk, mindenki élt már át ilyet és hasonlót, már nem az, hogy rászakad a fejére egy pókkamera, hanem hogy valami egyszer csak felrobban, vagy megsemmisül mellette.
4: Például, hogy ma mi melletted?
2: Mami. És vendégünk volt Vazek.
3: Igen. Ő is itt volt
2: velünk. Bocsánat, megvágott a cukor, mint az ipari áram.
4: És vendég volt Dobrev Klára.
2: Bocsánat, kicsit úgy érzem, hogy 32-es lett a cukrom, és szürke ágom kiült. Szóval Fazekas Ádám cukrászmester volt a vendégünk, mert hogy ő bejutott a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be.

0: valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt.
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett így a nagy fagylaltjával.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálnám.
1: Hogy oda
0: meg kell
1: minden.
0: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vaníliafagyire, most mondtam valamit, mert lehet, hogy kiúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
0: Igen.
1: Tényleg vannak meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
0: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az mit ment az elmúlt egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
0: Van. Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
1: Mi most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél, nem?
0: És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
1: Unikorn is vagy? Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
0: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspökszilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például
1: kápia
0: a fagyladot.
1: Kápia paprikából?
0: Kápia paprika és málna.
1: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
0: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
1: És működik együtt a két ízt. Ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
0: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De azt nem, most nem akartak ezzel a kategóriát, hogy hotdog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
0: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia mála, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
2: Csak azt mondták, hogy mennyire
3: finom. Nem merik megmondani, az a baj.
0: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit
0: így
1: tegyünk.
0: Van,
1: javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem amúgy... cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
0: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrésztből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vaníliarútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból.
1: Csávónak milyen lélek jelenléte van egy második születésnap? Figyelj, nézd, hopp! Anyám, egy közelítő leszakadtak, hát akkor már csak fölveszünk, hogy leszakadt a kamerét, és hátrál az Teddyvel, de azért még egy kicsit ráfordul, hogy megnézze, hogy mi történik. Ez ilyen új szülinap. Új szülinap. Nektek volt már ilyen paranormális jelenség, hogy ülsz otthon, most nem arra gondolok, amikor életben maradtál, és egy centire tőledbe csapódott valami, hanem fölrobbant a tévé, elkezdett égni a töltőkábel, ültél nyugodtan, kirobbant az akvárium, tehát amilyen váratlanul egyszer csak úgy volt valami, valahol, vagy betörik egy üveg, fölrobban az akvárium, leszakad a polc, mit tudom én, ilyen...
3: Természet, ilyen paranormális jelenség.
1: Paranormális jelenség,
3: ugye, nem tudod megmondani, hogy miért pont az.
1: De az opcsinak ez egy új születésnap mindenképpen.
2: Én a gömbillámot várom még mai napig, hogy megjöjjön. Azt mondták anyámék, azért kell bezárni, amikor vihar van az ablakot, mert bejön a gömbvillám.
1: Téged is ijeszgettek a gömbvillámmal?
2: Nem tudom, miért csinálják ezt.
1: Ez milyen generációs probléma, hogy egy komplet generáció nőtt föl, hogy

0: szaráfosadták a gömbillámtól. És a viharba azt nézted, hogy mikor jelenik meg egy spontán megjelenő, spontán eltűnő valami, ami megöl.
1: Nem tudom, de az a legdurább az egész, hogy szerintem akkor még a Hihetetlen magazint azt komoly napilapnak vagy hírlapnak érezték, és onnan van az információ.
0: Volt egyszer egy ilyen egyébként, ez nem paranormális jelenség, ez inkább ilyen az egy centire múltál az, hogy valami nagyon üssön. Hátrébb létem, ez kaspályán voltam, de szerintem meséltem, és leszakadt a klíma mögöttem. Az egy gyönyörű
2: történet. Az egy figyelmeztető jel volt.
0: Halló, jó reggelt!
3: Halló, jó reggelt, sziasztok!
0: Rád esett a kötél?
3: Így van. Tegnap a gyerekeimmel, a családdal voltunk kint a meccsen. A meccs elkezdődött egy olyan 10 perc, mert az első gól már megvolt. Mellettem lő úr rám szólt, hogy nézd már fel az égre, ég a kamera. Felnéztünk gyerekeimmel, és már csak azt láttuk, hogy egy nagy pukkanás, füst, és a kötél rám meg az úrra esett. De hát ez egy ilyen gumikötél volt. És amikor megtörtént a dolog, utána egy olyan 3-4 percen kezdték el felfele kihúzni az arabjait a kötélnek.
2: De ha a kamera pont ott van fölötted, akkor rád esik?
3: Akkor igen, én rám is az úrra.
0: Jó, de nem mentél ma bedolgozni, érjégi kérdezik, többé
3: beteg Szabi vagy. Nem értem, most tartok.
0: Ne csináld, hát ez egy nap beteg Szabi. Kiheverni ezt az őrületes tempót, ami a meccsen volt, túlélni az első fél időt. Tehát azért ott történtek nagy dolgok. De 3-1-re nyert a válogatott, nem?
3: Így van, nagyon jó volt a meccs. Nekünk most volt az első élményünk a gyerekekkel, hogy elmentünk egy meccsre, hát nem semmi élmény élőben nézni. Hát a gyerekek nagyon élvezték.
0: Na jó, jól van, köszi, hogy elmondtad. Mink, vigyázz magadra akkor, ciao.
3: Sziasztok.
0: Hello. Meleg helyzet volt, már nem beszartam, mint a kamera. Jelentkezett a kamera, hívjatok, én voltam a kamera. De
2: mit láttál zuhanás közben?
0: De szeretem az ilyen SMS-eket. Ja Istenem, nagyon jó. Nálam egyszer a moziban mögöttem ülőre rászakadt az egyik hangfal. A szerencsénk az volt, két gyerekkel, ott már nem volt hely. Ha lett volna, ránk esett volna. Azért az is milyen kemény, nem?
1: Még a helyen az irodában ablak mellett ülök, rendes, nagy ablak, dupla övegű, bukóra volt nyitva, és egyszer csak elengedett a zsanér, és az ablak úgy, ahogy volt, bedőlt az irodába. Az volt a szerencsém, hogy éppen előrehajoltam a monitoromhoz. Így a székem háttámlájára esett, az ütközést azonban ripityára tört.
2: 2011, az öcsémmel otthon voltunk téli szünet, a hátsó szobában játszottunk, a ház eleje összedőlt.
0: Jézus,
2: na, az úristen. Legúzol aranyosan, és egyszer csak hallott, hogy...
0: De mi, alámosta a víz? Vagy
2: hát megnyomta a hó.
0: Megnyomta a hó, kicsit megtolta a jég, vagy hogy összedőlt a ház eleje.
1: És ez egyik éjjel arra ébredtem, hogy valami büdöset érzek, a fejem mellett kigyulladt a telefontöltőjének az adaptere.
0: Miki, minden reggel úgy ébredek, hogy büdöset érzek. Én el kéne mennem fogadmosni, meg zuhanyozni, basszus. Tehát ebből nem gondolnám, hogy a töltőjék. Nekem ez a töltő begyullad, ez nagy parám egyébként. Para. Én kihúzom a töltőket, gyerekek. Kezdek nagyon kicsit para. Kényszeres lenni. Te is kihúzod a töltőket?
1: Én már attól is félek, hogy a telefon magától fel tud gyulladni.
0: Na jó, azért.
2: Minden reggel kihúzzátok.
0: Én nem vagyok bedugva a töltőt.
1: Ja, nem, nekünk a férjem ugye kényszeres, és ő vett olyan izét, elosztott, aminek van ilyen gombja, csak azt
2: kell. És akkor mindig
0: meg. Arról megy a komplett házsor, érted? Tehát azt lekapcsolja, akkor Ferencvárosba elmegy az áram, a félre rákötötte.
1: Amikor elkezd zavarni a karácsonyi fények, akkor csak
0: pitty, és végig a karácsonyi vásár a bazilikán elsötétedik, az is oda van bekötve.
1: Mindent a kis galambomnak, na!
0: Ezt nyom meg, és sötét lesz Ferencváros.
1: Így van.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na gyerekek, akkor elköszönünk, elröppent ez a mai nap is, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját, és
2: jövünk holnap, kivéve aki nem.
0: Kivéve aki nem jön.
1: Reskó Eszter távol maradt a rádió műsorton, miután cukorkómába esett.
0: Szaktanári! Azonnal! Rújjuk ki neki, holnap Juliska van.
1: Igen, nem sokára, most már kiírták a vakációt a táblára? Soriba?
0: Szerintem írják most Káció? Már, igen. Áció lehet, jó. Most már Káció nem veszi föl igazából a naphallgatója. Kációnál tartunk, vagy Akáció, hol tart? A hétvégére fölkerül a V betű, nem?
2: Jövő héten.
0: Akkor Ció van, vagy Ió.
1: Nem, csütörtökön kezdődik, mert csütörtökön? Ugye 5 nap, vakáció.
0: Akkor van, kicsit több. De hogy a csütörtökön kezdődik. Szerinted mennyire vagyunk kész a
1: cukorkát?
0: 9-nek a pie és a izé.
1: Igen, és
0: jól van, gyerekek.
1: Formálom a kettőt, ezt leveszem a végére, szerintem csütörtökön kezdődik.
0: Csütörtökön jövünk mi is holnap. Akkor Juliskával puszi mindenkinek, sziasztok, ciao.
4: Na, ennyi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
13: www.németkonyhastudio.hu.
12: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
14: Idén is felejthetetlen élményt ígér az évrendezvény helyszíne díjas Borlemente. Borlemente. Június 20-án a Pécsinger szőlőbirtokon két színpad, különleges hangulat és kiváló borok várnak téged is. Téged is. Jegyek korlátozott számban pecsinger.hu/borlemente. Borlemente, amikor a nap a pohárban pihen.
15: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
16: Lehet is.
15: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
16: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
15: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Harkai Fröccs terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs terasz, ahol minden alkalom ünnep.
19: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
20: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
21: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
22: 500 forint kedvezmény minden futam árából.
21: Sopron Iparkörút 4 per B. Gyere, próbáld ki!
23: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
24: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
25: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerről. Egy jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ilyen változóan napos, felhős az idő, meglepetésszerű esőket kapunk a mai nap folyamán, aztán estétől érkeznek majd a komolyabb felhők, délnyugaton heves zivatarok is várhatóak majd, a hidegfront szelet is hoz magával, és lehűlést, holnap már csak 22-23 fok körül alakul a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
2: Június 13 és 19 között.
1: Ez az!
2: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Új terővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Indítsd a nyarat egy cseppnyi élvezettel. Június 12 és 14 között egy csepp fesztivál Hegykőn. Kézműves sörök, díjnyertes pálinkák. Az ipák élek gyümölcsös sörök mellé helyben készült ételek. Remek hangulat és élő zene. Fellép a nemzetközileg elismert szájharmonikás Pribojszki Mátyás együttese. És újra lesz Beatles emlékest a The Beats-el. Egy csepp fesztivál Hegykőn június 12 és 14 között. Részletes program a hegykő.hu oldalon.
8: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
9: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
10: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfólió. Beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
11: 800 darabos készletből válogathat.
10: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
12: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsjegyek sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
13: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilonsor 6, Sopron, Iparkörút 16.
14: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
15: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohouse weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohouse, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohouse.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió E! Folytatott!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és az aktuális kedvencet indítottam most BB Rexától. Nagyon szeretjük ezt mi Rádió Egyesek, New Religion. Az énekesnő pedig nagy kutyabarát, egy fekete keverék kutyusa van, kis testűebb, ezért vicces, hogy a neve Bear, medve. Egy állatmentő szervezettől fogadta örökbe még 2016-ban, és mindenhová elkíséri BB Rexát. Órákig ül vele a stúdióban, vele turnézik, és már nagyon jól alkalmazkodott a mindig hangos környezethez. Nagyon jókat alszik állítólag a színpad mellett. BB Rexa, New Religion! Ennek kérek most hangerőt itt a Rádió Egyen!

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. A következő zene jó óra elején jön a varázslat. Lady Gaga, Abrakadabra, ezzel indítom az újabb órát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
11: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
12: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
14: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
16: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
17: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
18: Lehet is.
17: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
18: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat? Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
19: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
20: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
21: www.németkonyhastudio.hu.
20: Térd be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
22: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
23: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
24: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
23: Sopron, Iparkörút 4 per B. Gyere, próbáld ki!
2: Reklámot hallottak.
14: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
25: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sopron önkormányzata, Kazunó városa és a Prokultúra Sopron közös rajz- és haikuíró pályázatot hirdet. A pályázatok az első soproni japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a LISZ központban. A nyári szünet közeletével egyre több diák keres munkát Sopron térségében. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt, a munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
25: Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Most indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: rádió. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

0: most is jó zene jön a nyár dala Axentől és Tóth Abigailtől, a nyár pedig ma olyan változóan napos felhős lesz. Estétől érkeznek a komolyabb felhők nyugat felől, esővel, délnyugaton, heves zivatarokkal és persze széllel. Ma még lesznek olyan területek, ahol 32-33 fokot is mérhetünk, holnap viszont 22-23 fok lesz a csúcs az ország legnagyobb részén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Hová?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Shop

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böregstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

mai sláger megy. Taylor Swift-től most, aki megmutatta, hogy egy szerelmes dal is lehet lendületes, a nehézségek utáni ellenálló képességünkről szól, nem titkoltan szerelmének Travis Kelce-nek címezte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A Legek évada a leghűségesebb városban.
12: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szóló musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
11: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
12: Bérletek már elérhetők.
11: Részletek soproniszínház.hu.
13: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
14: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
15: Skoda.
16: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
17: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyjel. A képzésekről érdeklődsz személyesen Sopronban, vagy online. VLS.hu.
16: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
15: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagin C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
19: 2025. június 10-én szerdán 11 óra 58 perc van.
20: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Együttműködési megállapodást kötötte az egyetem, a Svarc és a Hunyadi iskola. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Krónika, 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója, Lakosi Gabriella vagyok. Együttműködési megállapodást kötött a Soproni Egyetem, a Svarc és a Hunyadi iskola. Az együttműködésnek már vannak gyökerei, többek között a művészeti oktatásban. A különböző koncertek lebonyolításában, az egyetem infrastruktúrájának a közös használatában és a sportterén is. Raffai Balást, a Hunyadi iskola igazgatóját kérdeztük.
21: Azt gondolom, olyan értékeket vonultatunk föl, mind az egyetem, mind a Hunyadi általános iskola, amelyek közösek, közös céljaink is vannak, mind az oktatás, mind a neve terén. Ez jó alapot nyújt arra, hogy együttműködjünk abba, amit szívesen csinálunk együtt. Amit tud az egyetem specialitás nyújtani, az segítség lehet a diákjaink számára. Amikor mi tudunk valamiben segíteni, azt gondolom, hogy hasznos lehet az egyetemisták számára, akár a pedagógus képzésre, ha gondolok, akár a sport közös útjára.
19: Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítések 80. évfordulójára készült el. Hazánkból a II. Világháború után több mint 200 ezer magát németnek valló honfitársunkat telepítették ki. Sopronban falva 2500 lelket számláló német közösségéből mindössze pár százan maradtak csak meg. A könyv szerzője Kriss András kiemelte, 26 interjú, illetve visszaemlékezés található a kötetben. A nyári szünet közelettével egyre több diák keres munkát Sopron térségében is. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt. A munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat, mondta el rádiónknak Fekete Ádina, a Pannon Work Sopron iroda vezetője.
22: Több munkalehetőségünk is van. Van olyan, ami egész évben adott, ilyenek az árufeltöltő munkák, vagy akár a uszodába kisegítő munkák, vannak ruházati boltban, ugye kisegítő szintén feladatokat ellát. Diákjaink. Nyáron, ami ehhez hozzá kapcsolódik, az az, hogy a partnereinknél, a cégeknél, akik gyártótermelő vállalatok, a szabadságok alatt örömmel fogadják a diákok segítségét is. Ez általában azt jelenti, hogy műszakrendet kell vállalni, ami azt jelenti, hogy reggel 6-tól 2-ig, vagy 2-től esetleg este 10-ig. Ez azért egy nagyobb kötöttség, egy nagyobb elköteleződést igényel, de sajnos a partnerek nem mindig tudnak igazodni ahhoz, hogy a diákok esetleg nem tudnak korán felkelni. Úgyhogy aki munkát szeretne nyáron vállalni, azért egy kicsit felelősségteljesebben kell ehhez hozzáállni, egy nagyobb kötöttséget igényel. Ami például újdonság volt nekünk, hogy nagyon sok olyan partnerünk van, aki úgy szeretne diákot, hogy egy bizonyos időtartamot vállaljanak ezek a diákok. Tehát ez az egy-két napra vagy egy hétre, ez jellemzően egyre kevesebb, hanem inkább azt várják, hogy akkor egy 2-3 hétig menjenek. Ez azért is jó például a diákoknak, mert így van például értelme annak, hogy beírják majd az önéletrajzukba később, hogy igen, én dolgoztam egy egész nyáron mondjuk egy hónapot, és az már mondjuk egy picit referencia is lehet egy leendő munkáltatónak. Így látnak jobban bele abba, hogy hogy működik egy gyár, hogy működik egy vállalat, milyen egy vállalati kultúra belülről, mert két nap alatt nem sok minden derül ki, de egy hónap alatt azért már bele lehet látni. Ez egy olyan tapasztalat, amit később tudnak hasznosítani.
19: Ma figyelmesen, holnap épségben, idén ezzel a szlogennel rendezték meg a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Napot. A kampány a járművezetők, kerékpárosok, rolleresek és gyalogosan közlekedők figyelmét hívja fel a biztonságos közlekedésre, az útátjárók veszélyeire. A Gyesev idén már 10. éve vesz részt a programokban, idén több dunántúli város, így például Sopron forgalmas vasúti átjáróiban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket vasúti szakemberek és a rendőrség. Két hosszú slíren, valamint egy vezérlőkocsi állt szolgálatba a Gyesebnél az elmúlt időszakban. A soproni Székelyi Vasúttársaság tavaly vásárolta az osztrák SGP-tölei járműveket, amelyek felújítás és festés után kerültek forgalomba, és szállítják az utazó közönséget. A kocsik legtöbbször a Celdömök-Zalaegerszeg viszonylaton közlekednek, de találkozhatnak vele az utasok Celdömök-Szombathely, valamint Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon is. Díjazták a Vízvilágnapi rajzpályázat nyertesei Sopronban. Csaknem 200 pályamű érkezett, amelyek közül óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriákban hirdettek nyerteseket. Az óvodás korosztályban Orsoma, a Fertőhomoki óvodából, az alsósok közül Kövér Dominik, a Lövői Általános Iskola tanulója, a felsősök között pedig Raus Dóra, a soproni Lakner Iskola diákja végzett az első helyen. Dobovánczki Anna és Holosi Nóra külön díjat kapott a Soproni Vízmű ZRT pályázatán. Sopron önkormányzata, Kazuno városa és a Prokultúra Sopron közös rajz- és haiku-író pályázatot hirdetett. A pályázatok az első soproni japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a Liszt központban. A program és a két pályázat is hozzájárul Sopron és testvérvárosa Kazuno között fennálló kapcsolat további erősítéséhez, valamint a közös szakmai és kulturális értékek ápolásához. További részletek a Prokultúra közösségi oldalán olvasható. Kabala állatot keres a soproni Széchenyi István városi könyvtár. Az immár 5 éve működő zöld sarok számára keresik a legmegfelelőbb kabalát, amelyről a látogatók dönthetnek. A könyvtár 5 jelölt közül várja a szavazatokat. A voksolásra személyesen a könyvtárban, valamint a könyvtár Facebook oldalán is van lehetőség június 20-ig. Megvan a Sopronfest bora. Az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A friss, reduktív, száraz fehér bor a fajta üdegyümölcsös karakterét mutatja meg. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész Evzámó István tervezte. A különleges palack hamarosan elérhető lesz a soproni Turinform üzletben. Több mint 150 gyerek versenyzett az idei soproni óvi olimpián. A megmérettetést a Hunyadi János evangélikus óvoda nyerte. A gyerekek 5 különböző megmérettetésen vehettek részt. Volt szlalomfutás, akadálypálya, váltófutás, kapura lövés és kosáradobás is. Az eredmény hirdetésen részt vett Farkas Ciprián Sopron polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy az egészséges életmódra nevelést és a szemléletmód kialakítását a legkisebb korban el kell kezdeni. 7 magyar játékosának maradásáról számolt be a Sopron KC férfi kosárlabda csapata. A következő szezonban is az együttest erősíti a rájátszás hajrájában remek teljesítményt nyújtó Hajdú Péter, Kucsara Dániel és Meszlényi Róbert, valamint Kovács Benedek, aki sérülése miatt a playoff mérkőzések többségét kénytelen volt kihagyni. Ugyancsak a keret tagja lesz Keller Bendegúz, Kovács Áron és Bősze Gergő. A magyar keret véglegesítése még folyamatban van, így a névsor várhatóan hamarosan újabb játékos sokkal bővülhet.
20: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió.
20: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Most Mixben a Daily Mix keverőpultja és mikrofonja mögött Kócsán Bálint. Szuper szerdát kívánok mindenkinek. Egy hidegfront hatására a következő napokban változékonyabb, elsősebb, hűvösebb időre kell számítani. Napközben is általában 18-20 fok körül alakul, csak a maximum hőmérséklet többfelé várható. Zápor, zivatar és élénkenként viharos erejű lesz a szél. Talán hétvégétől megkezdődik már a javulási időjárásunkat illetően. Hamarosan programajánló, most azonban pörgünk tovább méghozzá egy síren kiváló slágerével a Rádió Daily Mixében itt az Azizán.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is Sláger megyén Kócsán Bálint vagyok, néhány programot ajánlok nektek. Negyed század címmel nyílik meg a Soproni Fotóművészeti Kör kiállítása festőteremben ma 18 órától. Liszt Ferenc kamarazenekar, a Liszt Ferenc hangversenybérlet újabb állomása majd csütörtökön este 7 órától a Lisztben. Most hétvégén tartják az Egysepp Fesztivált, kézműves sörök és pálinkák fesztiválja, Hegykőn, a Széchenyi-ödön parkban gasztronómiai különlegességekkel és élő koncertekkel.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello, a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Véradással kapcsolatos információ, hogy holnap is tudtok vért adni 8 és 13.30 között a Soproni Területi Vérellátó Intézetben.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazma adóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodig 83 000 forint helyett 163 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
3: Indítsd a nyarat egy cseppnyi élvezettel! Június 12 és 14 között egy csepp fesztivál Hegykőn. Kézműves sörök, díjnyertes pálinkák. Az ipák élek gyümölcsös sörök mellé helyben készült ételek. Remek hangulat és élő zene. Fellép a nemzetközileg elismert szájharmonikás Pribojszki Mátyás együttese. És újra lesz Beatles emlékest a The Beats-szel. Egy csepp fesztivál Hegykőn június 12 és 14 között. Részletes program a hegykő.hu oldalon.
4: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plázában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
5: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
6: Lehet is.
5: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
6: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
5: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
7: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
8: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
9: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokartozás.
10: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
9: Sopron Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
11: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
12: 0670 50 48 755.
11: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1!
1: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Délimix a rádió egyen, a mikrofonnál és a keverőpultok mögött. Kócán Bálint, ha ebédeltek, jó étvágyat, ha dolgoztok, kitartást. Ha autóban ültök, akkor vezessetek óvatosan. Sopronban munkálatok zajlanak a Csengeri utcában. Jól haladnak a munkálatok, hamarosan befejezik az első szakaszt, aztán folytatják majd tovább, félpályás lezárása kell majd számítani. Hamarosan itt lesz Edward Maya és Siri Olav, Dua Lipa, Break My Heart-tal, illetőleg David Guetta és a Vary Public játszik elsőként. Ez az I Don't Wanna Wait, a rádió egy déli mixében. Let's make tonight.

Daily Mix a Rádió egyen igazi mai slágerek mixben minden nap 12-től 13 óráig. Én Kócsán Bálint vagyok, nagyon szép szerdát kívánok nektek. Változékonyabb, hűvösebb, esősebb időre kell számítani a következő napokban, általában 18-20 fokkal napközben. Most pedig egy kis latinos zene Erika Iglesiasétól, itt a Rádió egyen.

0: Rádió egyet hallgatjátok, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy. Én Kócsán Bálint vagyok. A Ligneum rendezvényházban még látható a Hunyadi ruhatár jelmezkiállítás és történelmi élmények. Emellett pedig megnyílt ugye a Sterbenc Károly kiállítás is a Rejpál házban. 125 éve született Sterbenc Károly festő és grafikus művész. A folytatásban jön Ray Dalton a Blood Running-gal. Köszönöm, hogy a Rádió egyet választottátok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagén C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
10: Itt a tavasz! Ideje formába lendülni! Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
11: Költözne? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1
1: Rádió 1!
2: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép szerdát mindenkinek, a mikrofon mögött továbbra is Kócsán Bálint. Változékony, hűvös, esős időre kell számítani a következő napokban, napközben általában 18-20 fokkal, élénk széllel. Most pedig pörgünk is tovább, itt a New Religion, a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We go together.

0: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi. Ma is Sláger megyén Kócán Bálint vagyok. Néhány programot ajánlok nektek. Negyedszázad címmel nyílik meg a Soproni Fotóművészeti Kör kiállítása a Festőteremben ma 18 órától. Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Liszt Ferenc hangversenybérlet újabb állomása majd csütörtökön este 7 órától a Lisztben. Most hétvégén tartják az Egysebb Fesztivált, kézműves sörök és pálinkák fesztiválja, Hegykőn a Széchenyi-ödön parkban gasztronómiai különlegességekkel és élő koncertekkel.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello, a mikrofon mögött Kócsán Bálint. Véradással kapcsolatos információ, hogy holnap is tudtok vért adni 8 és 13.30 között a Soproni Területi Vérellátó Intézetben.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
5: Skoda. Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
6: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
7: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokartpályán.
8: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
7: Sopron, Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
9: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra. A Legek évada a leghűségesebb városban.
10: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szóló musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
9: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
10: Bérletek már elérhetők.
9: Részletek soproniszínház.hu.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
11: Rádió 1!
12: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
11: Rádió
13: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is Sláger megyén Kócán Bálint vagyok. Szerda van, a Soproni téma friss számából tallózunk. 90 éves a Károly kilátó, Sopron egyik legismertebb látványossága. A jubileumra felújítják az épületet, rendezik a környezetét és megújítják a benne található kiállításokat is. 125 éve született Sterbenc Károly, a festészet és kis grafika nagymestere, Sopronváros Pro Urbe díjasa, emlékére könyvet adta ki, valamint kiállítást rendeztek a Rejpálházban. És arról is olvashattok a friss Soproni témában, hogy Sopron után Amerika a tengeren túlon folytatja pályafutását, Flasár Zalán a Sopron KC fiatal centere, Houstonban a kosárlabdázás mellett közgazdaságtant tanul majd. Soproni téma mától a lelőhelyeken és a postaládákban. A Rádió 1-en pedig Loi következik a Gerlákival.

Itt a Rádió egy nálunk csak igazi, ma is sláger megy egy hidegfront hatására, sajnos a hét további részében változékony hűvös esős időre kell számítani, 18-20 foknál nem lesz meleg, talán hétvégétől megkezdődhet a felmelegedés, olyan nagyon komoly kánikul egyelőre nem látszódik az időkép.hu előrejelzésében, de szombaton megnyitja kapuját egyébként a Lőveruszad a szabadtéri strandja, hát reméljük, hogy majd ehhez jön a jó idő is hamarosan. Én köszönöm, hogy ma is a Rádió egyet választottátok, maradjatok, Kócán Bálint búcsúzik, csak az igazi, ma is lágerek pörögnek tovább. Csáó, sziasztok!

0: 94.1 Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió. Kapuvár, Szent István Király út 2.
8: www.németkonyhastudio.hu.
7: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
9: Harkai Fröccs terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs terasz. Ahol minden alkalom ünnep.
10: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
11: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
12: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
13: Soproni téma már a Facebookon is. Friss hírek, soproni cikkek, lokálpatrióta tartalmak. Keresd a Soproni téma hivatalos oldalát a Facebookon.
14: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
15: www.masterpartner.hu.
14: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sopron önkormányzata, Kazunó városa és a Prokultúra Sopron közös rajz- és haikuíró pályázatot hirdet. A pályázatok az első soproni japán naphoz kapcsolódnak, amelyre június 27-én kerül sor a LISZ központban. A nyári szünet közeletével egyre több diák keres munkát Sopron térségében. Idén is nagy az érdeklődés a szezonális munkák iránt, a munkaadók pedig elsősorban a vendéglátásba, gyárakba és strandokra várják a diákokat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
16: Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, sokfelé élénk, erős lesz a szél, napközben 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most éppen az egyik DJ-től, Regán Lilitől, aki szerintem azért is készít ilyen dalokat, hogyha például egy nyári buliban megszólal, akkor hatalmas energiát adjon. Viszont a nyár ma egy kicsit takarékra teszi magát, jönnek estére nyugat felől a felhők, az eső, a szél, és a hidegfront elhaladta után 24-26 fokok lesznek az országban a hét második felére.
1: Az időjárás jelentést a Vapen rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n.
3: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
7: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
9: I'm doing it.
8: Csak ma is láger megy. Radio 1.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és hát drága Rádió 1-esek, ha egy nyári buliban vagy egy tengerparti szórakozó helyen sikerült a Taylor Swiftnek italt rendelni, kicsi az esély, tudom, de hát, hogyha mégis az élet úgy hozza, akkor tessék neki vodka-kólát rendelni, nagyon meg fogja köszönni, imádj.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát kérem szépen, nem lesz foci VB Ed Sheeran dal nélkül, mert hogy az idei hivatalos foci VB himnuszt, amit ugye Shakira énekel, Ed Sheeran is jegyzi. Tőle, Ed Sheerantől hozok egy dalt a következő óra elején, amivel rengeteg ideig volt a listák élén. Ez az Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
14: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
15: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
16: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautóház.hu.
17: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83 000 forint helyett 163 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
13: indítsd a nyarat egy cseppnyi élvezettel. Június 12 és 14 között egy csepp fesztivál Hegykőn. Kézműves sörök, díjnyertes pálinkák. Az ipák élek gyümölcsös sörök mellé helyben készült ételek. Remek hangulat és élő zene. Fellép a nemzetközileg elismert szájharmonikás Pribojszki Mátyás együttese. És újra lesz Beatles emlékest a The Beats-el. Egy csepp fesztivál Hegykőn június 12 és 14 között. Részletes program a hegykő.hu oldalon.
18: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
19: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
20: 800 darabos készletből válogathat.
19: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
21: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
22: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
23: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
22: Sopron Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
24: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
25: Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők
26: bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
25: Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hát estig szépen beteszi a lábát a hidegfront az országban nyugat felől, hoz majd esőt, szelet, de mi lesz majd a következő napokban? Utána a vastag felhőzet átvonulta után napsütés lesz, ezt mondják a szakemberek. Pénteken, szombaton fátyol és gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, 25-26 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

0: csak igazi mai sláger megy, és velünk lehet idén is bejutni a legjobb bulikba fesztiválokra. Jövő héten újra szórjuk majd a páros belépőket, hogy hová, azt már is megmutatom, aztán készülök olyan zenékkel, mint Accent-től a Don't Leave, egy nagy kedvenc is érkezik majd Ava Max-től a Kings and Queens, vagy éppen az Abrakadabra Lady Gaga-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók, készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
3: A Legek évada a leghűségesebb városban.
4: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szólóbb musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
3: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
4: Bérletek már elérhetők.
3: Részletek soproniszínház.hu.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
7: Skoda.
8: Idén is felejthetetlen élményt ígér az évrendezvény helyszíne díjas Borlemente. Borlemente. Június 20-án a Pécsinger szőlőbirtokon két színpad, különleges hangulat és kiváló borok várnak téged is. Téged is. Jegyek korlátozott számban pecsinger.hu/Borlemente. Borlemente, amikor a nap a pohárban pihen.
9: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
10: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban! Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár!
2: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
11: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
12: Itt a tavasz. Ideje formába lendülni. Az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger meg.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ráadásul 5-től ma is mixben. Lotfi Begi áll majd Juhász Gergő mellé a DJ pultba, addig viszont eltöltjük a következő zenei órát együtt. Üdvözlet mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdek mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Vannak filmek, amiket látni kell, és vannak helyszínek, amiket át kell élni. Miért ne kötni össze a kettőt? A Fertődi Eszterházi kastély és a Nagycenki Széchenyi kastély idén-nyáron is elhozza önnek a kertmozi varázsát. Nagycenken június 20-án a Múzeumok éjszakáján és augusztus 28-án, Fertődön július 5-én, augusztus 14-én és szeptember 11-én kerülnek kivetítőre a klasszikusok. Információk és menetrend a Facebookon és az eszterháza.hu oldalon.
11: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
12: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: Ha a probléma, a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
15: 0670 50 48 755.
14: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselharitas.hu weboldalon.
16: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
17: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carlson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest.
18: Július 2-3-4.
19: Reklámot hallottak.
20: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
21: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megvan a Sopron Fest bora, az anonim kóstoláson a Wine Life borászat Zenit 2025 bora nyerte el a címet. A győztes bor nem csak az ízével különleges, a palack címkéjét a Munkácsi díjas képzőművész F. Zambu István tervezte. Könyvbemutatót tartottak Sopronban. Az Elvett otthonok, megőrzött emlékek című kötet a soproni német kitelepítésnek 80. évfordulójára készült el. A könyv szerzője Kriss András volt.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
21: Csütörtökre többfelé felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk lesz a szél, délután 20 fokot mérhetünk.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő háza, a tökéletes, könnyű szerkezetes.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
19: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 4 után. Bárkinek van közlekedési infója, szóljon a Rádió 1 fordulóterületén 20-as 311-111. Ezt Pogitól kaptam. 8 kilométeres a dugó Budaörsnél az M1-es, M7-es közös szakaszán Budapest felé. Baleset volt ugyanis a belső sávban. És szintén M1-es, ez ördög infója. Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, és a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták oda, és vissza csak egy-egy sávon lehet autózni. Kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-gyel, autós barátaim kapnak egy dalt, a Fastboytól most indítom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

stílusváltás. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb énekhangja Bibi Rexa a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bibi Rexa, a dokiknak hála mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük hamarosan egy fiatal olasz DJ dalával térek vissza. Előkészítettem és hamarosan adom Hypaton igazi mai slágerét. Out of my head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
1: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
13: Profi vasalatok összeszerelésére várunk téged Lövőre, a Rotóba. Modern gyárban, klimatizált környezetben dolgozhatsz, akár azonnali kezdéssel. Ablak nélkül nincs ház, vasalat nélkül nincs ablak. Jelentkezz most hozzánk! Rotó, 99-es körzet, 534-139. E-mail, jelentkezkukac@rotokotoyelfrank.com.
14: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
15: www.németkonyhastudio.hu.
14: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
16: Te is olyan munkát szeretnél, amit szívesen csinálsz, és akár hivatásként tekintesz rá? Válaszd a VLS-t, ahol a munkaerőpiac legkeresettebb szakképzéseit sajátíthatod el. Szakmai képzések, továbbképzések, élő, online oktatással és gyakorlati helyen. A képzésekről érdeklődj személyesen Sopronban vagy online. vls.hu.
17: vls.hu.
15: Isten széketanya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széketanya, szenvedély minden tányéron.
17: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erkélyajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
18: 800 darabos készletből válogathat.
17: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
19: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
20: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
21: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
22: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
23: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
24: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
23: Sopron, Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
25: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 5-től jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, most 16.42-kor közlekedési infók. Simi szólt, hogy Budapesten nagyon lassú a Könyves Kálmán körút, a Rákóczi híd felül a buszpálya udvar felé haladva. Dávid írta, hogy lezárás van a 10. kerületi Sörgyár utcában a Kada utca és a Bodza utca között. Nemrég ugye megtudtuk, óriási a dugó Budaörsnél, az M1-es M7-es közös szakaszán Budapest felé haladva, baleset volt ugyanis a belső sávban, szintén M1-es, Bicskénél azért van torlódás, mert egy kamion defektet kapott és szalagkorlátnak ütközött a 33-as kilométernél a Hegyeshalom felé haladó oldalon, úgyhogy a főváros felé tartó átterelt sávot is lezárták, oda és vissza csak egy sávon lehet autózni. Kitartást, jó utat a Rádió 1-jel, várjuk a további infókat! Oh,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
6: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
15: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
17: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
18: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
19: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
20: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
21: Kristóf Autóház Csorna. www.kristofautoház.hu.
22: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
23: Csak 5.990 forintért.
24: Idén is felejthetetlen élményt ígér az évrendezvény helyszíne díjas Borlemente. Borlemente. Június 20-án a Pécsinger szőlőbirtokon két színpad, különleges hangulat és kiváló borok várnak téged is. Téged is.
25: Jegyek korlátozott számban pecsinger.hu/borlemente.
24: Borlemente, amikor a nap a pohárban pihen.
26: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
27: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
28: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
29: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
30: MRI Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
31: És most!
2: Rádió
31: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
32: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, isteni lesz velünk ez a következő 60 perc. Lotfi Begi a mai Rádió egy Live Mix. Hello Begi!
33: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
32: Tudjátok nézni is a műsort, nem csak hallgatni, nagyon keveset fogunk beszélni, nagyon sokat fogunk zenélni, induljunk el!
33: Az órát pedig már is Tóth Abigail-le fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en. A Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: isteni zenékkel, nem igaz? A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Fontos közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé a 33-as kilométernél. Mind a két irányban jelentős a torlódás. És sokan kérdezitek, hogy mi történt Nyírbátorban, tudunk-e valamit a városba befelé, és az onnan kivezető utakon is nagyon lassú a haladás. Kigyulladt egy Baromfi feldolgozó üzem, tehát Nyírbátorban a környező utakon emiatt van nagyon sok lezárás. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Jó a pólót, Begi, üzeni SMS-ben Martin.
1: Köszönöm szépen, bár ez egy nagyon egyszerű, basic fekete póló.
0: Szerintem ez a legnagyobb ok egy pasinak, egy pasitól, hogy egy teljesen fekete márkajelzés felirat, meg minden nélküli pólóra azt mondja valaki, hogy jó.
1: Igen.
0: Ennyi.
1: Köszönöm.
0: Megi elegáns.
1: Köszi.
0: Szívesen, megyünk tovább.
1: Menjünk tovább egy régi dal új köntösben. David Guetta tudja, hogy hova kell nyúlni, és ez mindig bejön neki. Érkezik Milky és David Guetta közöse, ez a Just The Way You Are. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem. Az igazi. Ma is lágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok, rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, hát nem volt túl fényes lelkileg a mai napom eddig. Eddig? Most ugyanis táncolok egyedül a műhelyben, valamit tudtok, ölelés, Luci mester.
1: Ennek örülünk, és ne hagyd abba a táncot.
0: Így van.
2: Dance, dance, dance!
0: Yes! Pacsi Geri hatalmas partit csinál nekünk ma is Begi Fehérvártól, a fővárosig az M7-es. Szokatlanul tempós és csendes, ez pedig Jóci üzenete volt, nagyon szépen köszönjük. Hát mi viszont nem leszünk csendesek a mai Rádió 1 Live Mix fináléjában. Jön az utolsó 15 perc.
1: Így van, egy nagyon különleges dallal megyünk tovább, egy újdonsággal, ami szintén elsőként a TikTokon kapta fel a fejét, vagy tűnt fel, és most már tényleg a TikTok az mérvadó, tehát ott a kis rövid videókban, ha valami beakad, az algoritmus berántja, akkor ténylegesen több millió emberhez ér el, és egyébként most már a producerek és előadók is úgy készítik a dalokat, hogy kifejezetten először a TikTokon kezdik el tesztelni, és aztán meglátják, hogy mi
0: ahogy
1: történik.
0: Ahogy mondod, így van.
1: Úgyhogy elég érdekes. Feje tetejére állt a zeneipar, de ilyen a következő dalunk, egy Dan House trióról van szó, The Bossa és a Magnetic, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: hajlásra, mint ide Amerika.
1: Abszolút, ez így van. Én viszont összehasonlítanám, hogy a vaka-vaka szintjét eléri, vagy nem éri el, de ez majd kiderül, mert egyébként honlaptól kezdve az biztos, hogy ha nem halljátok ezt naponta 150-szer, az összes reklámnak ez lesz a zenéje.
0: Így van. Az összes visnek, átvezetőknek.
1: Mindenhol ezt szeretek valami, tehát hogy adjunk neki egy másfél hónapot, mert ugye annyi ideig fog tartani a világbajnokság, és hát 48 csapat, tehát hogy elképesztő mennyiségű foci meccset fogunk nézni, már aki nézi élőben, mert hogy az időeltolódás miatt
0: számukra jó késő lesz.
1: Igen, hajnaltájt vannak a jó mérkőzések. Én emlékszem, 40 évvel ezelőtt, 86-ban, amikor a mexikói VB volt, és ugye hát sajnos akkor voltak utoljára magyar színekben játékosok a pályán, de az volt az első VB, amit elkezdtem nézni, és ugye gyerekként a szülők a VB-re való tekintettel megengedték, hogy ébren maradjak. Hát a himnuszoknál már így támasztottam az asztalt, és valamikusan horkoltam, de hogy ez most azért másképp, ez tényleg nagyon mérkőzések lesznek. Én már nagyon vártam ezt a VB-t, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Sziasztok, hatalmas kedvencem Begi, egyetlen mixért maxon hallgatom végig azt az egy órát, amikor ő játszik. Várjuk majd a Pannóniát is, vagy ma, vagy pénteken. Szép estét nektek, puszi Henny.
1: Ó, de köszönöm szépen, nincs Pannónia, elfogyott, nem is volt. Ja, nem az a pisztácia. PP, bocsánat.
0: Innentől pedig akkor Metallica, full gázzal?
1: Így van, hiszen már Metallica lázban ég a város, hiszen holnap is, és szombaton is fel fognak lépni, és a köztes időben pedig egy csomó-csomó aktivitás van. Voltam itt az Aléba, a bevásárlóközpontban, ahol képzeld, pop-up Metallica store nyílt, és reggel 8:30-kor már akkora kígyózó sorok voltak, hogy mondtam, hogy oké, tökre benéznék, de hogy másfél órát nem akarok sorválni, az biztos. Lesz majd dedikálás és könyvbemutatója a gitárosnak, lesznek tribut zenekarok, és hát kétszer fel fog lépni a Puskásba a Metallica, ez önmagára ér beszél, úgyhogy...
0: Yeah! Begi, jó Metallica-zást! Pénteken a World Is My Radio Show-ban találkozunk.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Kamráddal és a Be Mine-nal! Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash.
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna

0: Ersvas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
13: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
14: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
17: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
18: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
19: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
20: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
21: Reklámot hallottak.
22: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
24: Walter Audó Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
25: Skoda.
26: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
27: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsináltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandor V Designer Outlet.
28: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
29: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és a szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
30: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
31: 800 darabos készletből válogathat.
30: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
32: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma ponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83.000 forint helyett 163.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
33: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
34: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
35: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészárú osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyér, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: És most!
21: Rádió
36: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet, egy köszöntést, vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Hello, hello!
1: Szia, Messi vagyok. Szeretném kérni a Taylor Swift új dalát, az Operájtot.
0: Nagyon jó választás. Miért szereted ezt a dalt, Messi?
1: Hát, amiről szól. De ezt te tudod a legjobban elmondani.
0: De cuki vagy, igen, ez egy nagyon különleges dal, az önmegbocsájtásról szól, a saját személyes fejlődésünkről, és arról, hogy egy nagy csalódás után is egészen biztos, hogy meg fogjuk találni az igaz szerelmet. Szóval Taylor Swift most erről énekel.
1: Igen.
0: Kinek küldjük?
1: Hát nektek, meg a lányoknak, hát meg mindenkinek, aki szereti, tehát... Ezt nem szabad mondani, bocsánat.
0: Messi, nem hiszem el! Jézusom! Hát Messi, nem, hogyha nem. Valakitől nem vártam a tiltott mondatot, az te vagy.
1: Jó, na, a szabály, és szabály. Nem volt még ilyen.
0: Igen, de most kiestél.
1: Jó, ne haragudj, jó?
0: Nem, azért jön a dal, mert cuki vagy, de kiestél. Kiveszlek adásból, jó?
1: Nem baj, holnap próbálkozok, jó?
0: Szia! Ez pedig Taylor Swift és az Opelite, csak itt a

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermely.

0: A Rádió Egyet halljátok, nagyon fogjátok szeretni azt az Alex Kenji dalt, amit már előkészítettem, előtte közlekedési információk. Baleset történt az M3-as autópályán, Budapest felé a 127-es kilométernél, Mezőköves térségében, és még mindig nagy dugó van, egy defektet kapott kamion miatt az M1-es autópályán, a 33-as kilométernél, mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És közben elindítottam 2026 egyik legnagyobb nyári rádiós slágerét. Ki kéri ma?
1: Laci.
0: És ki kapja? Kinek küldjük?
1: A BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.
0: Meddig tart

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Mia, Gyöngyi vagyok. Egy 1-9 számot szeretnék családomnak, barátaimnak.
0: Jön is nektek mindjárt az Azizám. És a további kéréseket is várom. A telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
12: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
17: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
18: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronba. Május 30 és június 12 között. Gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
19: Költözne? Hova? Lignova!
7: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
1: Indítsd a nyarat egy cseppnyi élvezettel. Június 12 és 14 között egy csepp fesztivál Hegykőn. Kézműves sörök, díjnyertes pálinkák. Az ipák élek gyümölcsös sörök mellé helyben készült ételek. Remek hangulat és élő zene. Fellép a nemzetközileg elismert szájharmonikás Pribojszki Mátyás együttese. És újra lesz Beatles emlékest a The Beats-el. Egy csepp fesztivál Hegykőn június 12 és 14 között. Részletes program a hegykő.hu oldalon.
2: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
20: Lehet is.
21: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
20: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
21: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
22: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
23: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
22: Sopron Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
24: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
25: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
26: Legyen a konyha az otthonod szíve. Tervezd meg új konyhádat nálunk. 3D látványtervezés, beépített gépek, mosogatók, vasalatok személyre szabva. Német Konyha Stúdió, Kapuvár, Szent István Király út 2.
27: www.németkonyhastudio.hu.
26: Térj be hozzánk, és tervezzük meg együtt álmaid konyháját.
28: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
29: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
30: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
31: És most! Rádió

0: Egy holnap is lesz eső, sőt viharos szél is lehet, 27 foknál feljebb nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Marci vagyok.
0: Hello Marci, mit szeretnél kérni?
2: David Gettát.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Máténak.
0: Ő kicsoda?
2: Csapattársam, barátom.
0: Na akkor David Getta mellé még a One Republicot is megkapjátok itt a Rádió 1-en. I don't wanna wait.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Claudia, parancsolj!
1: Lady Gaga-t szeretnék kérni a férjemnek. Most tartanak hazafele Ausztriából. Odakint dolgoznak.
0: Na akkor nekik szól mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És jöhetnek a további kérések, a további üzenetek is. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
2: Reklámot hallottak.
14: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Sopronttól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
15: Figyelem, fesztivál rajongók! Most a Sopron Plaza elrepíthet a Sopron Festre. Megnyerheted a páros VIP fesztivál bérletek egyikét, ha legalább 5000 forint értékben vásárolsz a Sopron Plazában június 8-a és 22-e között. Vásárolj, regisztrálj, és ha szerencséd van, VIP belépővel élvezhetitek a Sopron Fest hangulatát 3 napon át. Részletek a Sopron Plaza weboldalán.
16: A Legek évada a leghűségesebb városban.
17: A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szólóbb musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket.
16: A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő.
17: Bérletek már elérhetők.
16: Részletek soproniszínház.hu.
18: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
19: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
20: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
21: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Most!
25: Rádió
24: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Van még szűk egy óránk a mai Rádió Egy kívánság műsorból, aztán ütős lesz a mai este, 9-től a World is Mine Radio Showban Jaminával és Pure Beat-tel várlak majd titeket. Szia Levi!
1: Szia, szia! Haverommal, Jankóval éppen nyomjuk itt a kebabokat, vértizadva.
0: Hol vagytok, melyik városban?
1: Mosonmagyaróváron.
0: Ott most hány fok van?
1: Hát itt benn jelenleg olyan 60 fok, az biztos van.
0: Jesszus Mária, ez időjárás jelentésnek számomra tökéletes, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: A csípős vagy a nem csípős nálatok a sláger?
1: Is, viszik mindent, mint a cukrot.
0: Hál' Istennek, milyen dalt szeretnél, ki jöjjön?
1: Szemfeld, nekünk így melóra.
0: Szemfeld, Rosalyn, Heart Like Mine, ez akkor a tiétek ma este itt a Rádió Egyen. Készüljenek azok a kebabok, jó munkát!
1: Köszi!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Barna vagyok, és Joel Corey új számát szeretném kérni.
0: Hello Barna, nagyon jó választás ez a dal, tökéletes a rádióban, tökéletes a klubokban, a hangzásvilága pont a kettő mesdjéjén mozog, kinek menjen?
1: Kedves feleségemnek, Zsuzsinak. Azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy még egyszer boldog házassági évfordulót kívánok.
0: Hányadiknál tartotok?
1: 19.
0: Szívből gratulálok, és tartson még nagyon-nagyon sokáig a házasságotok, ezt kívánom. Stay a little longer, Joel Corey dala a tiétek ma este itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattak.
1: Nagyon szépen köszönjük.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szól is nektek mindjárt a Don't Leave! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig még megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflóra, Lórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine készített egy szenzációs friss változatot a Hertz nagy-nagy slágeréből, a Wonderful Life-ból. Ki kéri?
1: Judit vagyok.
0: Judit, és ki kapja? Kinek küldjük?
1: Testvéreimnek.
0: Hányan vannak?
1: Hárman.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hello, Ildikó! Milyen estét van? Mi újság?
1: Nagyon jó estén van. Kicsit unatkozom, és Mercer Vicky-től kérnék egy jó számot.
0: Kinek menjen?
1: Magamnak, időtöltésnek, meg a lányaimnak.
0: Hát akkor egy igazi hölgy koszorú érkezik most nektek, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden itt a Rádió 1-en. Jó pihenést kívánok!
1: Köszi, hello!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Őrs kéri ma az utolsó dalt itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Mi legyen ez?
1: A Sound of Silence Sirétől és Disturbedtől.
0: És kinek küldjük?
1: Ó, a kutyádnak, Süsűnek, nagyon aranyos.
0: Jaj, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm, de várom már, hogy hazaérjek munka után és megölelgessem az én Süsümet. Kinek játsszuk még?
1: Beszéltem Györika Otissal, beszéltem Kismartival, menjen nekik is.
0: Nagyon szépen köszönöm az ő nevükben is. Disturbed, Sound of Silence, Sirör Remix, ez most a tiéd itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, jó pihenést!
1: Szia!

0: Egyelőre kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva. Jó pihenést, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.

0: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
5: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
6: Június 13 és 19 között.
5: Ez az!
6: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
11: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
12: Felújítás, Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz, Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó, több mint festékbolt. Híd utca 8.
13: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS. Vezess velünk.
14: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán, vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
15: Most szombaton éjszakai gokartozás az új soproni gokart pályán.
16: 500 forint kedvezmény minden futamárából.
15: Sopron Iparkörút 4/B. Gyere, próbáld ki!
17: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
19: Diszkó!
20: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
21: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum. Ez a Diszkósít Rádió Show, a rádió egyen csak igazi mai.

0: Tavaly PG és DJ Junior mellett.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egészen 9-ig itt vagyok a Hanvaival meg a Bárányjal, FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok a diszkosítát. Most pedig már is mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a Rádió 1-en, és jön Robin Schulz elsőként ma este itt a diszkosítő idősóban.

0: illetve szülinapozó ismerőseim közül Füstös Alexandra, Pasi Zoltán, Paloma Bilko, Sári Gyöngyvirág, Barta Bottond és Tesler Roland a biztonsabb végközéből. Isten éltesse az ünnepeteket!
1: Nem tudom, hogy csinálod, ez a nyáron több ismerősöd van, nem? Ez fura egyébként.
0: Gyűjtöm meg! Csokorba!
1: Friendshipbe vagy. Ha már Laci elmondta a születésnaposokat, akkor én egy születésnapos dal, amelyet jó magam kaptam Snoop Girl-től és a Chipet csapattól, és hát ugye jövő héten szombaton, itt a Pesti Rockparton 50. születésnapomat ünneplem, így hát

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrenalin színnel diszkocsit a Rádió Egyen, a Bárányon, a Hambaival, meg a Juniorra, és kérem szépen együtt ma július 2-án Ráckevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani, legközelebb együtt mind diszkocsit, és hát kérem szépen, hogy 3 órát pörgetünk majd, előttünk utánunk lesznek Rádió Egy és DJ-k. Tavaly is voltunk egyébként ezen a fesztiválon, idén is támogatja a Rádió Egy, kimondhatjuk a nevét, Dunapart fesztiválról beszélünk, és Ráckeve közel van Budapesthez, nagyon jó a hangulata, úgyhogy érkezzetek meg.
1: Kicsit úgy érzem magam, mint a gyalogalóba az öreg, akit visznek, hogy tudod, a viszka hullákat, hozzátok a halottakat. Úgy nagyon jó. Hát a tegnapi buli kicsit oda tett nekem, úgyhogy másnaposan érkeztem, de még 5 fellépésem, sőt, még 6 fellépésem így is lesz, mert ma ugye Szegedre megyek fesztiválozni, lesz pénteken 2 privát bulim, az egyik Gyugyi barátomnál Érden, és aztán egy a fővárosban, utána pedig Vecsésen kezdek szombaton egy privát bulim, egy 50. születésnapi partin, az egyik barátomat ünnepeljük meg, és aztán megyek majd piknikezni Érdre, onnan pedig majd a fővárosi rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Sose állunk meg, az már egyszer biztos, és erőt teszem be az az 50 órás Guinness rekord kísérlet, amerrel idén meg fogunk próbálkozni. Balázs Attila ugyebár második helyzet pizzakészítő magyar szakács mester mondhat, és jó magam. A projekt neve Pizza and Music, további információk a social media felületeimen, most pedig már is megyünk tovább. Jön Robert Ovén is, jó magam, Hambai PG, és a sebek mélyén itt a Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkos Trédiósóban.

mai slágert a DJ pultban.

0: brain cells. Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy, diszkosi trédősöd, DJ Juniorral, Bárni Attilával is velem, Hanvai Pícsivel.
1: Nosztalgikus hetek vannak, Hanvai elkezdte reklámaját az 50. születésnapi bulinak, vagy promócióját mondjuk így, és ebben egyébként mi magunkra ismerünk, egy Junior is már látható volt.
2: Hát, durva.
1: Egyébként meg én is, úgyhogy egy kicsit magamnak érzem ezt az egész.
2: És meg, mi csak most jönnek a képek róla, nagyon kemények lesznek.
1: Az a durva, hogy nálam meg ez már jövőre 60 lesz, tehát ez nagyon nagy a baj.
3: Sőt, az a durva egyébként, hogy kiderült, hogy lehet, hogy előbb ismertem a Hanvait.
1: Hanem ő ismert előbb
3: téged. Igen, ez tényleg így van, ez egy fotóra derült ki, ezt ideig én sem tudtam egyébként, mire jók a régi fotók, ilyen dolgok is kiderülnek.
2: De egyébként tényleg megdöbbentő, hogy nekem tudjuk, hogy semmi memóriám nincs, és ha még ennyi fényképem sem lenne, mint amennyi van, akkor semmire nem emlékeznék, viszont ahogy ezeket fogod, és a kezedben van maga a fénykép, ami ugye papíron van rajta, teljesen más a feelingje. Én még magam sem hittem volna, hogy miket, milyen gondolatokat és milyen emlékeket hoznak ezek föl, és tényleg nagyon durva képeim lesznek még, szóval tessék figyelni a felületeket, még 10x nap van hátra, ugye már 6-a 20-áig, de most ezt félretéve inkább foglalkozzunk a most hétvégével Miskolcon, és Balaton lelén várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, most pedig megyünk tovább a diszkosi csaját dalával, ami még nem a végleges verzió, ez a Sorry, itt a Rádió 1.

0: Ugye van ez az emlékzenekaruk, vagy utózenekaruk, az Experience, és őket lehet meghallgatni élőben ma este, úgyhogy oda nyomom majd egy kicsit a gáznak, illetve nem én, hanem Norbi, és aztán érkezünk, és egy legalább 2-3 számot szeretnék hallani az Earth, Wind & Fire produkciójából ma este.
1: Amelyen marha nosztalgikus a nap, akkor én az Earth, Wind & Fire-t a Petőfi csarnokban láttam, szerintem akkor voltak Magyarországon.
2: Petőfi csarnok?
1: Igen, ilyen volt, és ott még a James G.T. Taylor. Így van a...
0: A Dozer!
1: Az már nincsen, igen. Na, szóval az az eredeti fölállása volt még itt, azt hiszem, akkor az Earth, Wind & Fire, hogyha jól emlékszem, meg arra is emlékszem, hogy a Schulz-szal játszottam Ibizán nagyon sokat, több bulit egyébként, és most ezt megismételjük majd itt Dunajvárosban, most szombaton lesz egy ilyen Ibiza Classic Party, hogyha arra jártok, gyertek, jó helyen lesz, ráadásul ez a legjobb beach egyébként Dunajvárosnak, egy ilyen Duna holták, és ott van egy nyári nyitott szórakozó, ott találkozhatunk.
3: Még érdekes, ugyebár a Petőfi csarnok sincs már meg, aztán van a másik ilyen érdekes mondhatni művelődési központ, ez a BMK, ahol életemben először voltam ezen a tini bulin, amit meg annak idején a Hargitai Zsolt csinált, ugyebár, és a harmadik az az Ady Endre művelődési jár, először életemben láttam a Bárány Attilát diszkózni, hosszú haja volt, fejrettető, és mikrofonja volt, rajta volt valami fejhallgató.
1: Oda én vittem. Én vittem őt. Mi ott találkoztunk?

0: mentünk.
1: Akkor kiri, megmutattam neki Újpestet. Ez itt van.
0: Nagyon messzire mondom, ez itt Újpest.
2: De ez nem annyira cikk, így bementem, így volt ott a csávó valami, lehet éppen a Sugar the Hearing Young szólt, és rappert rá is néztem, úristen ki ez, és kimentünk.
1: Jó, most meg ez is.
2: Igen, most menjünk tovább, egy újabb saját a háttérben, Roberto Vinicius, jó magam, Humbly Peach, ez egy cover, méghozzá Allocate, a Rádió 1-en, csak igaz, hogy ma is lágerem egy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, már 20 éve itt vagyunk veletek, a Diszkós itt, a Bárány, a Hanvai Mixel, meg a Junior, kérem szépen július 2-án, Rácz Kevin, ugye Rádió 1 stage lesz, és ott csütörtökön Diszkós itt, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, a Rádió 1 támogatja ezt az eseményt, kérem szépen ugyanúgy, mint tavaly, Dunapart Fest, Rácz Kevin, július 2-án találkozhatunk.
1: Erről az jut eszembe, amit az előbb tumáltunk, hogy majdnem ugyanott lesz ez a fesztivál, ahol kilóttuk a DJ pultunkat, a saját pultunkat egy klubból, ahol nem akartak kifizetni.
0: Igen.
1: Tehát de nagyon kemény volt ez. Ez az ismerettségünk elején volt, és Seppeli Style-ból elintézték a srácokat kis ablakon keresztül.
2: Ez olyan 1990 környékén volt, csak úgy mondom mindenkinek, ez a történet még nekem is új volt. De hát oszta a gézünk, mert hát jövő héten szombaton mindenkit várok az 50. születésnapon a Pesti Rakparton, és egészen valószínű, hogy a következő saját dalomat ott is fogom játszani. Jön a Dream of My Life, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Diszkós Rádió Show-ban.

0: Rádiózás. Sziasztok!
1: Melyik nap piknik ez?
2: Érdem.
1: Pénteken vagy szombaton?
2: Pénteken a burait küldöm, szombaton a misniket.
1: Jó. Nagyon kedves, köszönöm.
0: Akartam kérni.
1: Igen, ott vagyok, ott is, mindenhol. Na, ennyit akartam meg, hogy búcsúzom, mert hogy én egyébként személyesen majd szombaton érkezek méghozzá Dunaújvárosba, és ott fogok pörgetni a nyári nyitott szórakozáján ibizai klasszikusokat. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a 2026-as az első negyedévben készített remixek fönn vannak a Facebook csatornámon is. Az újakat meg majd hamarosan posztolom, mert folyamatosan jönnek a megjelenések. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
3: Jövő héten szombaton, azaz június 20-án mindenkit várok a fővárosban, a pesti rakparton, az 50. születésnapi Partimon, most szombaton Miskolc és Balaton lele, és nem elfelejteni, hogy lesz egy Guinness rekord kísérletem is Balázs Attilával ezen a nyáron, ugyebár Pizza and Music címszó alatt. Tessék csekkolni ezt a social media felületeimet. Én ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Velhe!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
6: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
7: Még hiányzik pár növény a kertből, vagy most álmodod meg az egészet? Az Éderkertben minőségi növények, hatalmas választék és szakértő segítség vár. Éderkert. Keresd minket Sopron és Kóp háza között a 84-es főúton, vagy az éderkert.hu oldalon.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Na, mi van a tetveiddel?
9: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól. Akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most a család.
10: 5000 katicád van?
9: 1000 milliárd katicám lesz, de az, hogy most életben tartjuk, esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, és fogyasztja.
8: De cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
9: Nem fog elpusztulni. Kézzed, de 2 évig egy katica. Amúgy nagyon jó fej a katicabogár, esténként szokott tetizni. Ramazúrizni.
8: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
9: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
8: Persze, Netflixet néz meg, tüzes karikát ugrik, mert iszonyatosan jó fejlődik katicabogár.
10: Másodfokú egyenlet, ide vele!
8: Ezek a mai katicabogarak már nagyon, nagyon aranyosak.
9: Mennyien jobb fej ez, mint egy tamagocsi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
12: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
2: Are you ready?
0: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
11: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk a zenét innentől. A mai első két órában Jamina, a harmadikban pedig majd Pure Beat a lemezjátszók mögött óriási dance slágerekkel és extra újdonságokkal. Hello Jami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Előre is elnézést a hangomért. Ez csak rosszabb lesz a nyár vége felé.
2: Viszont szexi.
1: Köszönöm szépen. Igen, tehát hallani már, hogy rengeteg a buli. Most nagyon sok esküvőn is voltunk, ahol azon kapom magam, hogy nagyon szeretek üvöltve énekelni, úgyhogy az sem tesz jót egyébként a hangszálaimnak, úgyhogy tényleg bocsássatok meg, nem beteg vagyok, ez csak a nyári Jamina hang.
0: Na ezen a nyári Jamina hangon mondd el, hogy mivel kezdünk ma.
1: Jó, hát akkor élvezzétek ezt a hangot következő kettő órában. Side Piece és a Cry For You-val fogunk kezdeni. Következő két órában tehát Jamina és Juhász Geri a World Is Mine Radio Show-ban, itt a Rádió

0: Itt a Rádió 1-ös, a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, most Jaminával, aztán 11-től majd Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Igazi forró nyár van, és most jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Feel the Fire, nem maradt ki a mai szedből, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-ben.
2: World Is Mine Radio Show, a lemezjátszóknál, Jaminál!

0: Bob Sinclair, Kiesa és egy tökéletes nyári sláger 2026-ban. Ez volt az I Can Wait a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Üdv a most érkezőknek, sziasztok, mellettem szokás szerint Jamina a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, két igazi állistás világsztár készítette, akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk, és nem is tudom, dolgoztak már vajon együtt, vagy ez most először, mert Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó.
0: Úgy képzeljétek el, ez a legelső közös daluk, viszont 10 éve elkezdtek már dolgozni ezen a dalon. Aztán ugye mind a ketten gigasztárok lettek, és hogy elsodorta őket az élet egymástól. Aztán amikor eljött a 10. évfordulója a közös munka kezdetének, akkor úgy döntöttek, hogy vonuljunk már stúdióba, és fejezzük már be ezt a dalt, hogy modernizáljuk már egy kicsit, és végre jelentessük meg. Úgyhogy itt is van végre ez a zene 2016 helyett 2026-ban.
1: Igen, el tudom képzelni, tehát mi csak Tolvajreni és Jamina vagyunk, de hogy mi is azért egy évig, másfél évig húztuk a közös dalt, nem hogy egy Martin Garrix és Ed Sheeran, tehát ezt a 10 évet abszolút elnézzük nekik, de szerintem nekik kellett egy közös dal, úgyhogy most már meg vagyok nyugodva, a macska meg fel van mászva a fára, úgyhogy szóval most már nyugodt vagyok, köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe, ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse, jön a Rádió 1-en.

0: Brad Easy és az Uptown szerda este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Jamila a lemezjátszóknál. Mi lesz tisztől?
1: Nagyon nyár van, nagyon nyárral megyünk tovább. Mindenképp itt lesz Alex Kenji, ugye a Bambolé, ami számomra szintén nem maradhat ki ilyenkor nyáron egy szetből sem. Jön Robin Schulz, Szigala, maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
6: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
7: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
8: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Kaszinó Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Na, mi van a tetveiddel?
10: Köszönöm, jók vannak. Kaptam a kollégától egy üvegbe tetveket, ezek levéltetvek, mert a lányom vásárolt a játszótéren 50 forintért egy szöcskét és egy katicabogarat egy sráctól. Akkor hazahoztuk a katicát, aki első éjszaka lepetézett, úgyhogy most a család.
11: 5000 katicád van?
10: 1000 milliárd katicám lesz, de az mondja, hogy most életben tartjuk. Esténként vizet cserélünk neki, adjuk neki a levéltetveket, és fogyasztja.
9: Le cuki lesz majd, hogy ott elpusztul.
10: Nem fog elpusztul. Kézzed el, két évig egy katica. Amúgy nagyon jó fej a katicabogár, esténként szokott tett ramazúrizni.
9: Igen, kártyatrükköket csinál meg, persze.
10: Igen, most átugrott a tüzes karikát.
9: Persze, Netflixet néz meg, tüzes karikát ugrik, mert iszonyatosan jó fejlett egy katicabogár.
11: Másodfokú egyenlet, ide vele!
9: Ezek a mai katicabogarak már nagyon, nagyon aranyosak.
10: Mennyi a jobb fej ez, mint egy tamagocsi?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
3: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj egy nagy levegőt.
2: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, igazi nyár van, mi pedig igazi nyári zenékkel jövünk. Hello, Jami.
1: Így van, hello, sziasztok, itt is vagyunk a második órában. Ahogy ígértem, mindenképpen nyári dallamokkal és apró kicsit ilyen, tudjátok, így megyünk a homokba, megyünk a tengerpart mellé, mindenki ilyenre vágyik ilyenkor. Úgyhogy ezzel szerettem volna indítani a második órát is egy ilyen jellegű dallal. Ez pedig Alex Kenji és a Bambolé. Hangerőket magas.

0: stílusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithless-ről és az Insomniáról van szó, 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Így van, hát ez, figyelj, ennyi.
0: Ez olyan, mint az időjárás jelentés Balázséknál.
1: Annyira nagyot akartam mondani, mert tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Az egyikük a Tonszendály, a másik pedig Fischer.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tonszendály és Fischerről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képviseli ezt a plus size vonalat, és

0: Magam és a Fall in Love Again a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jamila a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez és David Guetta közös dala jön. Neked hogy tetszik, Jami?
1: Én őszinte leszek, 2010-ben voltam tini, tehát az most már 16 évvel ezelőtt, ugye? És

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a rádió.

0: korát szólt a rádió egy születésnapi fesztiválján Szemfeld szettje alatt a Budapest Parkban. Ez volt tehát tőlük a Pretender a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Jamina hangja ilyenkor nyaranta egy kicsit elkezd még inkább reket lenni. Jamina ezt úgy hívja, hogy ez a nyári szexi Jamina hang. Na hát ilyen volt ez az elmúlt két óra, de tudom, hogy ti azt nagyon szeretitek, mert rettenetesen perverzek vagytok, csak úgy, mint én. Na mi lesz? Fellépések?
1: Geri, te már apuka vagy, nem mondhatsz ilyet. Szóval, igen, megpróbálom felsorolni nektek ezen a héten, hol találkozunk, azért ugye nyár van, ilyenkor tényleg nincs hétvége és hétköznap között különbség, úgyhogy aki esetleg Bicskén, Vonyarcvashegyen, vagy Rózsaszentmártonon, vagy itt a fővárosban jár és látja valahol a nevem kiírva, akkor velük mindenképpen találkozunk.
0: Ja, mi engedünk is, hajrá, jó bulikat, gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön Pure Beat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A Rádió Egyen. Hey!

0: Mind Radio Show starts now. Este 11 van, tűpontosan, hello mindenkinek, innentől tehát Pure Beat a lemezjátszói mögött totál élőben, szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Nézni is tudtok minket élőben, menjünk a YouTube csatornánkon, jó 10-15 perc múlva pedig a TikTokon is elindítjuk a szokásos szerda esti live-unkat, kezdjük el.
1: Bele is kezdünk, belecsapunk a közepébe, már is indulunk, érkezik Joel Corey és Galantis közöse, ez nem más, mint a Stay Little Louder, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is már Radio Show-ban. At the turntables now.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Pure Beat! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary World is Mine Radio Show. DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show.

most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/RadioEgyHungary World is Mine Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál. Pure

0: Bird is Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, erre szoktam mondani, hogy nagy ágyukkal megyünk tovább, és hát több mint egy évtizedet kellett várni erre az együttműködésre. Martin Garrix és Ed Sheeran még 2014-ben írta és rögzítette a dalt, amely akkor Rewind Repeat It címen ismertek a rajongók, de különböző jogi és megjelenési problémák miatt nem jelent meg a dal hivatalosan, de most 2026-ban ez a megjelenés már gördülékenyen ment, és hát az érdekesség a dalnak, hogy az énekdallam és a dalszöveg egyébként szinte változatlan maradt, a legnagyobb változást a hangszerelés kapta, nyilván a mai trendeknek megfelelően kicsit átalakították a dalt. Hát ez egy ilyen pop IDM dal lett, azt kell, hogy mondjam, és hát most már csak azt mondjuk a dalra, hogy Rip It, hiszen ez lett a dal címe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Már Radio Show-ban. At the turntables now. Pure Beat.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Megyünk élőben mindenhol, nem csak adásban, a rádióban vagyunk hallhatók, hanem nézhetitek is a műsort a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió Egy hivatalos TikTok csatornáján. Itt írja nekünk Zsombor, nagyon bomba lett az új No One. Na mesélj, hogy muzsikál az új változat?
1: Amúgy tök jó, már egyébként ez a dal fog majd érkezni, szóval beletaláltatok, akkor el is mondanám, hogy innen is köszönöm mindenkinek, hozta a várakozást a dal, ugye két verzió fog napvilágot látni a régi No One dalomból, az első múlt héten megjelent, most egy hetes a dal, és hát innen is köszönöm a rengeteg megosztás, hallgatottságot, hiszen egy hét alatt most már 150 ezer lejátszás van rajta, és fenn vagyunk a YouTube magyar slágerlista a 17. helyén. Szóval még egyszer köszönöm, azt kell mondjam, hozta a várakozást, ugye ez a verzió egy kicsit ilyen, a kiállás már szinte egy ilyen popposabb verzió, inkább a house vonal felé húz, és majd a második verzió lesz egy kicsit erősebb. Szóval most hoztam ezt nektek, itt még egyébként a World is Mine Radio-ban nem szólalt meg ez a verzió. Szóval Pure Beat No One 2026-ban, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show szerda este, Pure Beat a lemezjátszói mögött, ez pedig az aktuális, jelenlegi Beatport number one volt a dal, amire nagyon büszkék lehetünk, Move Into The Sun, Ultranate-től, Hugel-től, valamint az Imael Angel formációtól, ami egy magyar páros, ezt a dalt ugye ők készítették, kirakták a TikTokra, viral lett, óriási robbant, felfigyelt rá Hugel, hát a többi pedig már pop történelem.
1: Hát igen, pont ezt beszéltük még korábban, mikor nem jelent meg a dal itt a stúdióban, hogy ez nem is tudom, hogy a történelemben volt-e ilyen, hogy egy tényleg egy, most bocsánat a kifejezésért, de egy, én így szoktam mondani, hogy egy kis szobából valaki csinál egy dalt, szó szerint, és egyszerűen a világ egyik talán legmenőbb DJ-je megkeresi őket, hogy ezt hozzuk ki közösen, tehát én nem is tudom tényleg, hogy ez milyen érzés lehet, meg hát ez hogy zajlik le egy ilyen beszélgetés, szóval zseniális, azt kell mondani, zseniális.
0: Úgyhogy még egyszer, a Beatport első helyezett dala volt ez tehát, a Move Into The Sun, az Imael Angel-től, Ultranate-től, valamint Hugel-től, lendülünk tovább, mi jön most?
1: Egy ikonikus magyar zenekar, vagy formáció, nem is tudom, hogy mi a csapatra a legmegfelelőbb szó, dalával megyünk tovább, méghozzá az 1993-ban alakult Anima Sound System legismertebb dala, a Tedd a napfénybe a számba című dal került átdolgozásra, és hát ki más, mint Ramit barátom készítette ezt az átiratot, szerintem zseniális lett, amúgy már rég volt ebből a dalból egy jó átirat, nekem nagyon tetszik, és hát 2026-ban a megfelelő kis afteros köntösbe hozta Ramit barátom, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Már Radio Show-ban. At the turntables now, Pure Beat.

0: Egy záró trackünk a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Fellépések?
1: Ugye holnap még jövök ide majd a live mixbe délután. És a fellépések azok pedig pénteken kezdődnek. Pénteken Budapesten leszek megtalálható. Szombaton

0: Siófokon kezdek, onnan megyek Mosonmagyaróvárra, és utána megint Budapesten.
1: Jó bulikat kívánok, folytatás akkor holnap délután.
0: Így van, köszönöm, hogy itt lettem, szép estét mindenkinek, sziasztok.
1: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Köszi mindenkinek a figyelmet, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Martin Garrix után pedig maradunk az M-betűs DJ-knél, de ezúttal a Mi kutyánk kölykét hozom, azt is mondhatnám, Metzger Viktóriát, Nagy Bogival és Miss Muddal közös Édent. A dalt, aminek 2 héttel ezelőtt volt a dalpremiére Juhász Gergőnél az Élő Kívánság műsorban, van hivatalos videoklip is, amit már majdnem 500 000 megnéztek, és bizonyos jeleneteit a Fűvészkertben forgatták Budapesten. Hát gyanúsak is voltak nekem azok a vastag bambuszok. Ha valakinek ilyen van a kertjében, ott már pánikolna a szomszéd. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden az éjszakai műszakhoz szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy. Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés, készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit szinti pop, érezhető rajta az Europop hatás is, sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Sam Smith után egy másik Sam, de nem Nagy-Britanniából, hanem Hollandiából. Sam Felt érkezik, akivel ugye együtt bulisztunk május végén Pünkös vasárnap születésnapi fesztiválunkon. Két éve apuka, úgyhogy nagyot változott az élete, és nagy hatással van rá ez az életfeladat. Van is egy olyan dala, amit a kisfia érkezése ihletett álló a Black Pokájával. Ez most a Heart Like Mine az éjszakai műszakhoz.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát annál jóval több, énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt, akinek produceri munkákat végzett, például Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Brigarddal közös Secrets, ez pedig egy saját dal.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Holland DJ-k után pedig olaszokat is hozok a következő órában. Érkezik például Hypaton, ő David Guetta egyik kedvence, mostanság és Alex Kenji aktuális dalát is elhozom, a Bumble-ét. Így indulunk.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.